Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

Hey, ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy milyen lendület Lady Gagával. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Nagy Bogi és Dash, és ha jó leszek újra egy hazai kedvenc, aminek DJ Metzger Viki a rádió egy DJ adott nemrég új lendületet, és óriási lett a dal. Ez, ha jó leszek újra, az igazi mai slágerek

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Az ifjú feleség, és hát ugyanannyira világsztár továbbra is, mint korábban. Taylor Swift az Opel által érkezik már is. Rengeteg hír, rengeteg info, ami vele kapcsolatban megjelenik az utóbbi időben, és nem is csak a Lagzival, hanem hogy mennyire nagy harmóniában vannak a férjével, de hát miért is ne lennének így két héttel a Lagzi után. Na hát sok boldogságot nekik továbbra is. Az igazi mai slágert pedig hozom.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, maradunk az angoloknál, Dua Lipa után Joel Corey a folytatásban, aki továbbra is nagyon pörgeti a saját bizniszeit, több vállalkozásban is benne van. Van, amiben csak csendes társként, van, amit teljesen visz, és van, amit ő talált ki, például ilyen az applikáció, ami különböző edzésterveket csinál. Ez meg az igazi mai sláger, ami ugyancsak teljesen saját a Galantisszal közösen, a Stay a Little Longer, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, szerintem benne lesz a heti best of-ban, amikor kapott egy ajándékot szülinapjára, egy babettát, nagyon menőni lát, óriási. Ahogy a kezdés is a következő óra elején, Ray Dalton, Blood Running! Perc és ezzel indítom a Rádió 1-en a következő zenei órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Ékszerként használták az emberi csontokat. A csont ékszereket először az 1930-as években fedezték fel az oroszországi Onegató melletti Juzsnyi-Oleni Osztrov szigetén. Az akkori ásatások során a szakemberek összesen 177 temetkezési helyet találtak, amelyekben csontokból készített medálok és miniatűr szobrok rejtőztek. Utóbbiak jávorszarvast, hódot és barna medvét ábrázoltak. A Helsinki Egyetem kutatói most ezeknek a jelentését vizsgálta a kőkorszaki kultúrára vonatkoztatva. A publikált tanulmány részeként a csontokból készült tárgyak mintáit a tudósok elküldték a Yorki Egyetem kutató intézetébe, ahol tömegspektrometriás elemzést végeztek rajta. Ennek segítségével a rendkívül kis csontmintákban található fehérjékből kivont peptidekből vagy aminósavakból tudták azonosítani az egyes fajokat. Az eredmények azt mutatták, hogy a beküldött összesen 37 mintából 12 ember volt, míg a többi leginkább jávorszarvas és szarvasmarha csontjaiból származott. Az emberi csontokból készült tárgyak három sírból származnak. Ázsia és Dél-Amerika egyes részein ez nem számított ritka gyakorlatnak. Az ellenség csontjainak feldolgozása a teljes győzelem érzéséhez kapcsolódott, míg a közeli hozzátartozók testrészeit inkább érzelmi okokból alakították át, például medállá. Az emberi csontok alapanyagként való felhasználását a tudomány gyakran a kannibalizmushoz köti, mivel a csontokon alkalmanként jól láthatóak a húseltávolítás nyomai. A megdönthetetlen bizonyítékok szűkössége azonban megnehezíti ennek igazolását. A most felfedezett régészeti leletek alapján az általuk vizsgált csontékszerek felülete annyira elhasználódott, hogy nem tudtak kivenni semmiféle lehetséges vágásnyomot, mondta a kutatás egyik egyetemi docense. Ez azt jelenti, hogy nincs okunk kannibalizmusra gyanakodni az oroszországi felfedezések kapcsán. Hozzátette, hogy annak a ténye, hogy az emberi csontok felhasználását semmiféle módon nem hangsúlyozták, ezért ilyen nehéz azokat megkülönböztetni az állati csontokból készült tárgyakból. A szakemberek szerint mindez az állatok és emberek összefonódására utalhat a kőkorszaki világképben.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

Igazi mai sláger megy, Cyril az előbb, aki ugye nemrég házasodott, nagyon jó fotók készültek egyébként a Lagziról, sok boldogságot nekik. Ő pedig Ray, mert hogy ebben a zenei órában is egymás után hozom a legnagyobb kedvenceket az igazi mai slágerek között. Most a Where is my husband, amit indítok.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger meccs. Szerintem nagyon sokan várják a meccseket ezen a hétvégén. Van is mit, hiszen bronz meccs és döntő, VB döntő ezen a hétvégén. Fú, és egész jó meccsek egyébként. Nagyon izgalmas volt ez a hét is a mérkőzésekkel, és nagyon izgalmas lesz a következő kettő meccs is. És lesz ugye halftime show a döntőben. Picit hosszabb is lesz a szünet, mint szokott ezért, de hát ezt is bevezették, mégis sok Amerikában van. Jó, Max jön! Az igazi mai sláger a Szólt itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként Nyújik, a Rádió egyik DJ-je, aki természetesen ott lesz a kampuszon, mint hogy az összes Rádió egy DJ, saját színpaddal várunk mindenkit jövő héten. Egy újabb nagy fesztivál élmény a Rádió egyel közösen, július 22 és 26 között. És ha már fesztivál élmény, akkor egy nagy fesztivál kedvenc, Szent Fed, Rosalind és a Heart Like Mine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kelendő a diákmunka, a nyár közepén is el lehet helyezkedni. Távhővezetéket újítanak fel a Burgundia utcán hétfőtől. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. A nyári szünet sok diáknak nem pihenéssel, hanem munkával telik. A cégek elsősorban a 18. életévüket betöltött diákokat keresik, míg a fiatalabbak jellemzően zöldség és gyümölcs feldolgozó munkákban helyezkednek el. A legnépszerűbb nyári munkákra, például a Campus Fesztiválra már beteltek a helyek, de továbbra is bőven akad lehetőség azoknak, akik dolgozni szeretnének. A Melódiák Iskola Szövetkezet a nyári időszakban 40-50%-kal több diákot közvetít ki a régióban, mint a tanév során. Miskó Zoltánt, a Melódiák Iskola Szövetkezet igazgatósági tagját hallják.
3: Mostani tagságunk ilyen 7000 körül van, 7500 fő, abból, hogyha csak a nyári időszakot nézzük, mondjuk egy május-júniusi hónapot, egy ilyen 3-400 fő az, aki alföld szinten beiratkozott hozzánk.
2: A Szociális és Családügyi Minisztérium nyári diákmunka 2026 néven bértámogatási programot indított a 25 év alatti fiatalok foglalkoztatására. Újabb üteméhez érkezett a 33-as főút városi szakaszának felújítása. A mostani ütemben a Füredi út 76 és 94 szám közötti mintegy 250 méteres szakasz kap teljes szélességében új burkolatot. A felújítás június közepén kezdődött és ütemezetten végzi a munkát a kivitelező. A következő napokban arra lehet számítani, hogy a 33-as és a 35-ös út kereszteződése felé nyílik meg a munkaterület. Azt szeretnék, hogy augusztus végére a Böszörményi út és a Füredi út kereszteződése is megújuljon. A komplex útfelújítás 1,3 milliárd forintból valósulhat meg, és összesen 2,5 kilométert foglal magába. Forgalomkorlátozásokra és meleg víz kimaradásra is készülni kell hétfőtől a Burgundia utcában. A távhővezetéket újítják fel az 1-3 szám előtti szakaszon, a munka augusztus 10-éig tart. A beruházás miatt az érintett nyomvonal egy részét felbontják, ami a járda és a buszsáv használatát is korlátozza. A munkálatok ideje alatt a Burgundia utca páratlan oldalán található buszsávot, valamint a járda egy szakaszát lezárják. A felújítás egy alkalommal előzetes értesítést követően a használati melegvíz szolgáltatás szüneteltetésével is jár majd reggel 8 és délután 16 óra között. Ma sok napsütésben lesz részünk, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul, napközben 31 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültségmaximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia. Alfa, lima, mike, alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz ez a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábellel kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Nélküli lesz majd a működése.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak

0: 14 perccel. Július 18-a van, a Frigyesek a névnaposok. Ó, milyen jó név, sok boldogságot neki. Ő meg Regál Lili, a Rádió 1 DJ-je, aki egy igazi mai slágert hoz, ez a Hia Mi, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Stereo Max és DJ Metzger Viki és a Let You Let Me Go. Ők is természetesen ott lesznek a kampuszon, a Rádió Stage-en. Jövő héten velük is bulizhatunk. Ő pedig Justin Bieber a folytatásban. Az igazi mai sláger, amit választottam, a Sorry. Ez jön a rádió.

0: csak igazi mai sláger, mert egy szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. Ma 29 fok, de esővel, ez fontos, sokfelé kell csapadékra számítani, és holnap is, bár holnap már 30 fok lesz, a jövő hét meg egy kicsi lehűlést hoz, ilyen 22-23-24 fokok, amire készülhetünk. Cereal, Mary Jo, Still Into You! Pedig a folyarás az igazi mai slágerek között pár percen belül a hírek után, itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Ékszerként használták az emberi csontokat. A csont ékszereket először az 1930-as években fedezték fel az oroszországi Onegató melletti Juzsnyi-Oleni Osztrov szigetén. Az akkori ásatások során a szakemberek összesen 177 temetkezési helyet találtak, amelyekben csontokból készített medálok és miniatűr szobrok rejtőztek. Utóbbiak jávorszarvast, hódot és barna medvét ábrázoltak. A Helsinki Egyetem kutatói most ezeknek a jelentését vizsgálta a kőkorszaki kultúrára vonatkozóan. A publikált tanulmány részeként a csontokból készült tárgyak mintáit a tudósok elküldték a Yorki Egyetem kutató intézetébe, ahol tömegspektrometriás elemzést végeztek rajta. Ennek segítségével a rendkívül kis csontmintákban található fehérjékből kivont peptidekből vagy aminósavakból tudták azonosítani az egyes fajokat. Az eredmények azt mutatták, hogy a beküldött összesen 37 mintából 12 ember volt, míg a többi leginkább jávorszarvas és szarvasmarha csontjaiból származott. Az emberi csontokból készült tárgyak három sírból származnak. Ázsia és Dél-Amerika egyes részein ez nem számított ritka gyakorlatnak. Az ellenség csontjainak feldolgozása a teljes győzelem érzéséhez kapcsolódott, míg a közeli hozzátartozók testrészeit inkább érzelmi okokból alakították át, például medállá. Az emberi csontok alapanyagként való felhasználását a tudomány gyakran a kannibalizmushoz köti, mivel a csontokon alkalmanként jól láthatóak a húseltávolítás nyomai. A megdönthetetlen bizonyítékok szűkössége azonban megnehezíti ennek igazolását. A most felfedezett régészeti leletek alapján az általuk vizsgált csontékszerek felülete annyira elhasználódott, hogy nem tudtak kivenni semmiféle lehetséges vágásnyomot, mondta a kutatás egyik egyetemi docense. Ez azt jelenti, hogy nincs okunk kannibalizmusra gyanakodni az oroszországi felfedezések kapcsán. Hozzátette, hogy annak a ténye, hogy az emberi csontok felhasználását semmiféle módon nem hangsúlyozták, ezért ilyen nehéz azokat megkülönböztetni az állati csontokból készült tárgyakból. A szakemberek szerint mindez az állatok és emberek összefonódására utalhat a kőkorszaki világképben.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és az egyik legsikeresebb dalszerző, aki most már énekes, de nem volt ez egy egyszerű út. Nagyon sokáig nem akarták a kiadók hagyni, hogy ő is énekelje. Mondták, hogy olyan jól megy a dalszerzés, maradjunk ennél, ő viszont akart énekelni, aztán szerencsére elkezdett. És most már úgy írja a dalokat, hogy ő is énekli sokszor, ezt viszont egy teljesen újra gondolt, nagyon nagy kedvenc, Faithless, Bibi Rexa, New Religion, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: az igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Továbbra is a legdrágább városok egyike Debrecen az albérletpiacon. Kínai delegáció járt az egyetemen. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Jövő hét csütörtökön hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ami mindig megmozgatja az albérletpiacot is. Debrecen egyetemvárosként ilyenkor a legkeresettebb piacok közé tartozik. Az ingatlan.com adatai szerint a főváros után továbbra is itt a legmagasabbak az árak. Az átlagos havi bérleti díj ugyan valamivel alacsonyabb a tavainál, de még mindig meghaladja a 200.000 forintot. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallják.
2: Bérleti díjak növekedése lelassult, ez pedig a befektetők számára már korán sem jelent olyan vonzó perspektívát, hogy újabb és újabb lakásokat vásároljanak kiadási céllal. Ennek az eredménye pedig az, hogy mivel most a bérlők vannak kedvezőbb helyzetben, ezért a kereslet felszívja a kínálatot a piacról, viszont a kínálat utánpótlása nem jön olyan ütemben, mint ahogy azt korábban megszokhattuk.
1: A szakértők szerint egyelőre kérdés, hogy középtávon a csökkenő kereslet vagy a szűkülő kínálat lesz-e az erősebb piaci hatás. Ez döntheti el ugyanis, hogy az albérletárak a következő időszakban stagnálnak, vagy ismét emelkedésnek indulnak. Az európai elektromobilitás és akkumulátorgyártás egyik legfontosabb új központjává léphet elő Debrecen és a Debreceni Egyetem. Ezt támasztja alá a csütörtöki találkozó is, mely során magasrangú kínai delegációt fogadtak az intézmény vezetői a főépület rektori tanács termében. A megbeszélés fókuszában az egyetem hivatalos csatlakozása állt a távol-keleti partnerek globális szakmai szövetségéhez, közölte az intézmény. A találkozón a kínai autóipar és elektromobilitás legbefolyásosabb háttérszervezeteinek vezetői vettek részt. Jenei Attila, az egyetem nemzetközi kapcsolatokért felelős rektor helyettese úgy fogalmazott, céljuk, hogy az együttműködés mind a kutatásfejlesztést, mind az oktatást támogassa. A Pjunik Jereván lesz a Loki ellenfele a labdarúgó konferencia liga második selejtező körében, mivel kettős győzelemmel jutott tovább az első fordulóból. Az örmények a papírformának megfelelően 3-0-ra nyertek a máltai Marsak Szlok otthonában, a párharc első mérkőzésén, a csütörtöki visszavágón pedig 1-0-ra győztek házigazdaként. A DVSC csütörtökön 18 órától fogadja az örmény Pjunik Jerevánt a Nagyerdei stadionban. A visszavágót egy héttel később rendezik. Ma sok napsütésben lesz részünk, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan záporok, szivatarok is előfordulhatnak. Napközben 31 és 35 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után, 6 perccel elég korán van, de legalább hétvége mellé pedig, na náhogy szólnak az igazi mai slágerek, most Mark Ronson és Miley Cyrus, amit választottam, vagyis hát akiket, talán így jobb. Igen, Nothing, 6 perccel elég korán van, de legalább hétvége mellé pedig, na náhogy szólnak az igazi mai slágerek, most Mark Ronson és Miley Cyrus, amit választottam, vagyis hát akiket, talán így jobb.

annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, közti pedig Taylor Swift a folydalásban, aki egy igazi macskás karakter, van is egy csomó macskája, három közülük egész híres, Instán, Facebookon is, több a követőjük, mint néhány magyar influencernek, de tényleg nagyot mennek. Ez pedig az igazi mai sláger, személyesen Taylor Swift-től az aktuális kedvencük az Opel Light, amit már is indítok.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kelendő a diákmunka, a nyár közepén is el lehet helyezkedni. Távhővezetéket újítanak fel a Burgundia utcán hétfőtől. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. A nyári szünet sok diáknak nem pihenéssel, hanem munkával telik. A cégek elsősorban a 18. életévüket betöltött diákokat keresik, míg a fiatalabbak jellemzően zöldség és gyümölcsfeldolgozó munkákban helyezkednek el. A legnépszerűbb nyári munkákra, például a Campus Fesztiválra már beteltek a helyek, de továbbra is bőven akad lehetőség azoknak, akik dolgozni szeretnének. A Melódiák Iskola Szövetkezet a nyári időszakban 40-50%-kal több diákot közvetít ki a régióban, mint a tanév során. Miskó Zoltánt, a Melódiák Iskola Szövetkezet igazgatósági tagját hallják.
2: Mostani tagságunk ilyen 7000 körül van, 7500 fő, abból, hogyha csak a nyári időszakot nézzük, mondjuk egy május-júniusi hónapot, egy ilyen 3-400 fő az, aki alföld szinten beiratkozott hozzánk.
1: A Szociális és Családügyi Minisztérium nyári diákmunka 2026 néven bértámogatási programot indított a 25 év alatti fiatalok foglalkoztatására. Újabb üteméhez érkezett a 33-as főút városi szakaszának felújítása. A mostani ütemben a Füredi út 76 és 94 szám közötti mintegy 250 méteres szakasz kap teljes szélességében új burkolatot. A felújítás június közepén kezdődött és ütemezetten végzi a munkát a kivitelező. A következő napokban arra lehet számítani, hogy a 33-as és a 35-ös út kereszteződése felé nyílik meg a munkaterület. Azt szeretnék, hogy augusztus végére a Böszörményi út és a Füredi út kereszteződése is megújuljon. A komplex útfelújítás 1,3 milliárd forintból valósulhat meg, és összesen 2,5 kilométert foglal magába. Forgalomkorlátozásokra és meleg víz kimaradásra is készülni kell hétfőtől a Burgundia utcában. A távhővezetéket újítják fel az 1-3 szám előtti szakaszon, a munka augusztus 10-éig tart. A beruházás miatt az érintett nyomvonal egy részét felbontják, ami a járda és a buszsáv használatát is korlátozza. A munkálatok ideje alatt a Burgundia utca páratlan oldalán található buszsávot, valamint a járda egy szakaszát lezárják. A felújítás egy alkalommal előzetes értesítést követően a használati melegvíz szolgáltatás szüneteltetésével is jár majd reggel 8 és délután 16 óra között. Ma sok napsütésben lesz részünk, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul, napközben 31 és 35 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten ugye ott leszünk a kampuszon, egész héten jegyeket lehetett erre nyerni, de jövő héten sem állunk meg, adásban sem. Jön az újabb játék, a Strandfesztiválra lehet tőlünk belépőket nyerni, szóval megéri figyelni, már csak ezért is minket, meg persze azért, mert nálunk szólnak az igazi mai slágerek. Most Excent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave, amit indítok a Rádió 1-en.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Eger megy, és elmarad a Balatonátúszás, a rossz időjárási miatt, viszonyok miatt úgy döntöttek, hogy most ezt nem rendezik meg. Ha minden igaz, akkor július 25-én lesz ez az új időpont, tehát jövő hét szombat, de hivatalosan az új időpontról július 23-án csütörtökön döntenek majd a szervezők. Tiesto jön, az igazi mai sláger a The Business, amit már is indítok itt a Rádió 1-en. Let's get down to business.

0: itt a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenéitek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a következő órát, pedig Ed Sheeran indítja, aki zenélt az angol válogatottnak is a VB alatt. Egyszer meglepte őket, és hát az angolok már játszanak majd Franciaország ellen, ugye, a bronz meccsen. Ed Sheeran pedig a következő óra elején jön. Ez a Camera itt a Rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb szakaszt újítottak fel a Zöld utcán, szúnyoggyérítés lesz hétfőn Debrecenben, készülnek a női kézisek. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Befejeződött a Zöld utca második ütemének nagy felületű útfelújítása a 19-20 szám és a Vasgereven utca közötti szakaszon, közölte Facebook oldalán Papp László. A beruházás során szegélyeket cseréltek, szintbe emelték a közműszerelvényeket, mindkét oldalon felújították a járdákat, és a régi aszfalt kopó rétegének lemarása után új aszfalt burkolatot kapott az úttest. Tavaly egy másik szakaszt korszerűsítettek, akkor a Zöld utca 19-20 szám és a Kurta utca közötti szakasz újult meg. Debrecen idei költségvetésében közlekedésfejlesztésre 9 milliárd 250 millió forintot biztosítanak. Ezen belül 2 milliárd 370 millió forint jut nagy felületű útjavítási munkákra. Összesen 32 utcában dolgoztak, illetve dolgoznak idén. Földi kémiai szúnyoggyérítés lesz Debrecenben hétfőn a napnyugta utáni órákban. A kezelést a tervek szerint több autóval egy éjszaka alatt végzik el a város területén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az önkormányzat közös szervezésében. Immár második éve kizárólag földről lokálisan végzendő szúnyoggyérítési technológiákat alkalmaznak, amelyek kontrolláltabbak és a települési élővilág szempontjából kíméletesebbek, mint a légiirtás. Sérülések és betegségek nehezítik a DVSC Skyline felkészülését. A debreceni kézislányok hétfőn álltak újra munkába, de a műtét után lábadozó Szabó Ninán és Jovovics Jovanán kívül is többen hiányoztak az első gyakorlásokról. Mivel a csapat idén az Európa Ligában indul, van idő a sérültek visszatérésére, és az idény első pár hónapja is kisebb megterhelést jelenthet, hiszen az EL-ben csak januárban lesznek meccsei a Lokinak. Szilágyi Zoltánt, a DVSC Skyline vezetőedzőjét hallják.
2: Itt azért majd csak januárban fog indulni az Európa Liga csoportkör. Örülünk neki, hogy ugye csoportkörösök lehetünk, de ettől függetlenül nekünk csúcsformában kell lenni szeptemberben, hiszen a bajnokságban is komoly céljaink vannak, és komoly ellenfeleink, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy komoly csaták várnak ránk.
1: A keretben nem történt sok változás, ami megkönnyítheti a taktikai felkészülést. A szeptemberi szezon rajtig 9 csapattal vív felkészülési mérkőzést a DVSC Skyline. Ma sok napsütésben lesz részünk, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Napközben 31 és 35 fok közé melegszik a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 7 óra után. Szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, telefon Viber, SMS 0620-311-111. Fontos ez, mert jövő héten is lesz játék. A Strandfesztiválra lehet tőlünk belépőket nyerni, de a hétvégén is bátran lehet nekünk üzenni. Én pedig hozom az igazi mai

0: zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és picit azért VB lázban szerintem az egész világ az utolsó két meccs ezen a hétvégén. Ma ugye egy szerintem nagyon komoly, nagyon izgalmas francia-angol, amire számíthatunk. Az angolokról pedig az is kiderült, hogy van két étel, ami tiltólistás számukra. A szakácsuk ezt teljesen kerüli, nem is étel, hanem alapanyag. A búza és a cukor. Úgy kell összeállítani az étrendet, hogy ezek ne legyenek benne. Na, szóval ma este Franciaország-Anglia 23 órától, a holnapi döntő az picit barátságosabb, 21 órától kezdődik majd Spanyolország és Argentina között. Ez pedig az igazi mai sláger közben. Sam Feldet választottam az egyik legújabbal, és Rosalinnel ez a Heart Like Mine, amit indít.

Bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lép be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió1.hu

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
3: Otthoni és üzleti internetcsomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
4: Olasz, modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
1: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Továbbra is drága az albérlet Debrecenben. Hétfőtől lezárják a Budai Nagy Antal utcát a Vámospércsi út Hétvezér utca csomópontnál. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Jövő hét csütörtökön hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ami mindig megmozgatja az albérletpiacot is. Debrecen egyetemvárosként ilyenkor a legkeresettebb piacok közé tartozik. Az ingatlan.com adatai szerint a főváros után továbbra is itt a legmagasabbak az árak. Az átlagos havi bérleti díj ugyan valamivel alacsonyabb a tavainál, de még mindig meghaladja a 200 ezer forintot. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallják.
3: Bérleti díjak növekedése lelassult, ez pedig a befektetők számára már korán sem jelent olyan vonzó perspektívát, hogy újabb és újabb lakásokat vásároljanak kiadási céllal. Ennek az eredménye pedig az, hogy mivel most a bérlők vannak kedvezőbb helyzetben, ezért a kereslet felszívja a kínálatot a piacról, viszont a kínálat utánpótlása nem jön olyan ütemben, mint ahogy azt korábban megszokhattuk.
2: A szakértők szerint egyelőre kérdés, hogy középtávon a csökkenő kereslet vagy a szűkülő kínálat lesz-e az erősebb piaci hatás. Ez döntheti el ugyanis, hogy az albérletárak a következő időszakban stagnálnak, vagy ismét emelkedésnek indulnak. Munkavégzés miatt hétfőtől augusztus 7-éig teljes szélességében lezárják a Budai Nagy Antal utcát a Vámospércsi út Hétvezér utca csomópontnál. A 48-as számú út kapacitásbővítő fejlesztésének kapcsán a kopó réteget építik be és a végleges forgalomtechnikát alakítják ki. A lezárás ideje alatt a csomópont elkerülése érdekében a Huszárgál utca, Mák utca útvonalat vehetik igénybe a járművezetők. A DKV ZRT autóbuszai terelő útvonalon a Mák utca felé közlekednek, és ideiglenes autóbusz megállót is kialakítanak. A Faragtár utcáról a Hétvezér utca felé jobbra kanyarodni tilos. A korábban bevezetett ideiglenes forgalmi rendet továbbra is fenntartja a kivitelező. A Pjunik Jereván lesz a Loki ellenfele a labdarúgó konferencia liga második selejtező körében, mivel kettős győzelemmel jutott tovább az első fordulóból. Az örmények az első meccsen 3-0-ra, a visszavágón pedig 1-0-ra győztek a máltai Marsak Szlok ellen. A DVSC csütörtökön 18 órától fogadja a jereváni csapatot a Nagy Erdei stadionban, a visszavágót egy héttel később rendezik. Ma sok napsütésben lesz részünk, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és elszórtan záporok, szivatarok is előfordulhatnak. Napközben 31 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig jön a Campus, természetesen a Rádió 1-el és Rádió Stage-el, az összes Rádió 1 DJ ott lesz, hatalmasat bulizunk, ez egyébként már Debrecenben tulajdonképpen hagyomány. Jövő héten tehát július 22 és 26-a között Rádió Stage a Campuson, ő pedig Kygo az igazi mai slágerrel és a One Republic-kal a Chasing Paradise, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai slágerben, de jó ez a dal. És ilyen jó dalok pörögnek egész nap, nem sokára, 10 órától jön a Rádió 1 Top 50, az elmúlt 1 hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencével, előtte viszont igen, 8-tól 10-ig Balázsék Weekend, a hét legjobb pillanataival, most pedig közben Calvin Harris és John Newman és a Blame, amit indítok, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Hű, stabil optikai net féláron.
2: Bizony, ennek a felesem tréfa.
0: Otthoni és üzleti

0: mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
1: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
0: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
2: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
2: reklamkukac@mcdb.hu

0: 1. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Elkészült a Pallagi játszótér. Autómentes hétvége miatt nem lehet parkolni a Piac utca egy részén. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Elkészült Pallag központi játszótere. A közjóléti beruházás helyszínét és játékelemeit a településrész lakóival egyeztetve választották ki. Tavasszal tartottak lakossági fórumot, amely során számos tervezett fejlesztést is megvitattak az ott élőkkel. Pap László polgármester elmondta, a helyiek igényeinek megfelelően nem engedik túlterhelni Pallagot, és az önkormányzat nyitott az együttműködésre.
4: A legutóbbi közgyűlésen ilyen döntéseink is születtek, hogy további plusz lakóterületi fejlesztéseket nem támogat az önkormányzat, hiszen van elegendő szabad telek ebben a városrészben. És az is nagyon fontos, hogy az építkezések mellett az élhetőségre is figyeljünk, és ennek a városrésznek a közlekedési rendszer élhetősége az legyen egyenes arányban az itt élők számával és a lakosság nagyságával.
3: A tervezett pallagi fejlesztések közül már el is készült a játszótér 10 korszerű játékelemmel, kerékpártámasszal és szelektív hulladékgyűjtővel. Emellett számos közjóléti közlekedést érintő és egyéb fejlesztést tervez az önkormányzat, amelyek javítják majd a pallagi városrész lakóinak életminőségét.
2: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
3: Csak korlátozottan használhatók a Piac utcai parkolóhelyek hétvégén, tájékoztat a DV Parking hivatalos honlapja. A Széchenyi utca és az Arany János utca, illetve a Kossuth utca és a Szent Anna utca közötti szakaszon augusztus 30-áig autómentesek lesznek a hétvégig, így a DV Parking Kft. Által üzemeltetett parkolóhelyeket nem lehet igénybe venni, azokat az ott lakók sem használhatják. A pénteken 18 óra és vasárnap 18 óra közötti időszakban ugyanis a lakosok használják az útburkolatot. A Piac utca ezen szakaszán különféle kulturális programok lesznek. Alternatív megoldásként a Széchenyi utcai mélygarást ajánlja a parkolást üzemeltető cég.
2: A DV Parking információit hallották.
3: Kustár Zoltán személyében új rektort nevezett ki a Debreceni Református Hittudományi Egyetem élére az államfő. Az erről szóló határozat pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben. A rektori megbízások 2026. augusztus 1-től 2029. július 31-ig szólnak. Ma sok napsütésben lesz részünk, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és elszórtan záporok, szivatarok is előfordulhatnak. Napközben 31 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Nem ellenőrzés. Ez ugye elő szokott fordulni, hogy megjelennek boltokban, megjelennek éttermekben, próbavásárlás van. És arról már sokat beszéltünk, hogy ez hogy működik, hogy reggel összehívják az állományt, megérkezik a csapatvezető vagy igazgató, és azt mondja, hogy akkor Esztike, Mati mentek a izébe, nem igen. Tudom, ebédeltek egyet, isztok egy kólát, kávét, Zolikám, te fogorvoshoz mész, mert egyébként is rád fér, csinálj.
2: Tömnöd kell, úgyis igen. Ja.
1: Hogy mi lehet az oka annak, kell-e sejtsek valamit a háttérben, mikor az ötödik napon jönnek ebédelni hozzánk? Tehát
3: egymás után,
1: hogy ők nem szólnak egymásnak, hogy figyelj, tegnap voltunk, rendben volt. Nem baj, azért még egyet ráeresztünk. Azt még azt mondod, hogy oké, hiszen mit csinál a bot tulajdonos, hátra dől, hogy mindent rendben találtak, adtunk számlát, ott volt addig a papír, ameddig kellett, és a többi, minden rendben, nagy piros pont beírva, pipa, és akkor azt mondja a vezető, hogy na most hátradőltek, ma már nem fognak számlát adni, vagy lesz valami, vagy nyugtát, vagy nem hagyják ott az asztalon, mert addig ott kell hagyni, amíg a vendég ott ül, még egyet eresszünk rá. Te, ezek ma is rendben voltak.
4: A kifárasztásra mennek.
3: Két nap után már biztos elfárad, harmadikra már nem ad, megint tegyünk egyet.
1: Megyünk egyet.
3: Harmadikra is adott, rohadt életben. Nem vagy, gyere Juditka, megyünk, eszünk egy negyediket. Jó van, Ibolya, jövök, jó? Akkor együnk egy ötödiket. Oda járnak hozzá zabálni.
1: Nem baj, örülünk nekik nagyon, ők is vendégek, és ugye te a pénzt megkapod, persze. Mert ezt a fizeti a dolog. És akkor
3: jó a kaja, az hozzád járnak
1: enni. Ez lehet.
3: És nem lehet biztos. Tehát egyrészt ennek híre megy, hogy nagyon jót tettünk.
1: De várjál, nem kell szólni, hogy hova mész. Tehát azt mondják, hogy mondjuk kerületet mondanak, hogy most a hatodik kerületet, vagy ötödiket, tizenegyediket, tök mindegy mit, azt ellenőrizzük, menjetek el minél több büfébe, étterembe, kávézóba, és ellenőrizzétek őket.
4: És már ismeritek az egész tábort.
3: De mit mutatnak a leleplezésnél? Tehát mi az, amit ők megmutatnak?
4: Felmutatja
1: az igazolványát, erre is igen. Mondok mindjárt egy történetet.
3: Mennyi idő alatt csinálok én egy NAV-os igazolványt? Tehát, hogy ti utána jártok annak egyébként?
1: Mit jársz utána?
3: Fölteszel legalább két keresztkérdés, vagy a pincér? Tehát hányan járhatnak oda?
4: De attól még kifizeti.
3: Oké, hogy igen, mondjuk a hamis NAV-os igazolványal neki nem éri meg, ki kell fizetnie.
4: Egy időben nálunk, egy éven keresztül, a tavalyi év az gyakorlatilag arról szólt, hogy heti rendszerességgel jártak oda.
3: És hozzá. Piáztak.
4: Piáztak, ettek, ittek, egy ezt, aztam azt. Sőt, még volt olyan csel is, tudod, hogy más az áfa, hogyha ha elviszed, és más, hogyha igen. Ott fogyasztod, és akkor egyszer csak az utolsó pillanatban azt mondta, hogy én ezt mégiscsak elvinném.
3: Ja, ez mekkora egy rohadékság, és akkor az elviterese igen, más áfa igen, van, mert igen, azt nem ott tette igen, meg, nem ülte le, igen. Elvitte, csak dobozba kérte.
4: Igen, voltak ilyen igazi kegyáskodások.
3: De oké, ez egyrészt dicséret is. Tehát, hogy
1: jó, már most mondom.
3: A harmadik nem mondnak, hogy a kollégák most azt szóljatok, értjük, adok számlát, ne ide járjatok zabálni, értem én.
1: Menjetek szembe, légy jöjjenek nyugodtan, csak nem értem a metódust.
4: Ott nagyot kaszáltok.
1: Már most múltkor azt is mondtam nekik, hogy az se baj, ha nem 12-re vagy 12:30-ra jönnek, mert ilyenkor sokan vannak, kicsit megakasztják.
3: Igen, nem foglalnak már plusz
1: asztal. Jöjjenek már 2-re, mert akkor már csendesedik.
3: Az a baj, hogyha ők esznek olyan, mintha mindannyian ennénk. Tehát, hogy egyszer leellőnéznek egy éttermet.
4: Egészségetekre,
3: örülök, hogy ebbe beszálltunk, meg a Zsül is beszállt, meg mindenki beszállt, de hogy akkor egyrészt ellenőrizetek mást, kettő legalább akkor ellenőrizetek más éttermet, mert ti minden nap abból esztek, amit mi adunk nektek.
4: Egy kicsit tehát, mi is.
3: Ingyen élés, ne továbbja.
4: Mi is magunkénak érezzük azt a vadas.
3: Biztos nagyon finom volt a túrógomboz, de menjetek már máshova ellenőrizni, mert mi ebben nyaki benne vagyunk, és a mi kontónkra zabáltok egyébként. Igen, tehát ezt mi finanszírozzuk.
1: Visszatérítés akkor. Érted?
4: Hát igen.
3: De mert az életős ez szemtelen. De igen, visszatérítés.
4: A te pénzedet a Ferinél költ.
3: Igen. Hova menjünk elni? Jó, menjünk a Feri, de már leellenőriztük, ne, és ad be ad számlát, nem baj, jó a kaja.
4: De végigettük már az étlapot.
3: De jó, a Hortobágyi megyünk. De mert az életős ez szemtelen. De igen, visszatérítés.
4: A te pénzedet a Ferinél költ.
3: Igen. Hova menjünk elni? Jó, menjünk a Feri, de már leellenőriztük, ne, és ad be ad számlát, nem baj, jó a kaja.
4: De végigettük már az étlapot.

0: Az öreg profi, az öreg Al Capone, mennyire profi.
1: Ennél már csak az lett volna jobb, hogyha egyenruhában sétálnak.
0: Mennyire profi.
2: Annyira rögtünk, hogy mondom, tesó, de tényleg, te majd külön zsebbe vagy, és majd előveszed, amikor kell.
1: Janus mondta, hogy azzal kezdte erőt, egészséget.
0: Igen, a leghálásabb dolog egyébként ingyen eszik, neki a cég kifizeti, hülye lenne szarhelyre menni, kajál egy jót, híre ment, hogy jó a kaja, és egyszer hozzájárnak enni, és közben ő ezt magának elszámolja.
1: Nincs,
0: tehát,
1: az,
0: hogy a legjobb.
1: Nincs az a pénz, amiért elmennék Navosnak. Hogy gyűlölhetik ezeket az embereket?
2: Végzi a munkáját.
1: Végzi a munkáját, értem.
0: Hát egyszer egy csajszit visszahoztunk, majd a Best of Us le is adhatnánk tényleg.
2: Emlékszel,
0: a csaj vérző szájjal mondta el, hogy a Mikulásokat is meg kell büntetni, évekig csinálta, terhes játszott nőgyógyászati szülésre ment. Esküvőn a fotós lebuktatták, tükrözésre ment, nőgyógyászati vizsgálatot csinált végig. Tehát, hogy minden volt. Minden volt. Na jó, de ezt azért bent hogy igazolod le? Tehát nem, tényleg nem megy egy kör e-mail, hogy gyerekek, az ellenőrzött éttermek listája, van még száz, ahova nem. Értjük, hogy jó nektek ingyen enni, és nem akartok szarhelyen kajálni, meg fosást összeszedni valahol. De azért, ha hatodszorra hagyjátok már békén, és menjetek már olyan helyre, amit még egyszer sem ellenőriztetek le. Hát ez sima ingyen élés. Simán hozzájárnak kajálni. Ingyen kajálnak meg, neki.
2: De hogy nincs a rendszerben legalább ennyi, hogy akkor ellenőrizünk mindenkit. Itt írja egy taxis, hogy nála a héten kétszer volt a NAV. Beültek, elvitették magukat valahova, adod el a papírt, vagy nem adod a papírt.
1: Hát a taxisból a is
2: van. Jó, de a taxisból is van egy csomó.
0: Aha. Igen.
2: Ha már akkor csináld úgy az ellenőrzést, hogy tényleg annak tűnjön.
0: Igen, nálunk az a habzószájú csaj, az még azt is elmondta, emlékeztek ide egy hallgató, hogy temetésre akartak elmenni, hogy lebuktassák vagy a sírásot, vagy a zenész, hogy valaki, csak mondtak, azt már nem engedték, hogy temetésre azért mégse kell. Igen, mert hogy a temetésen a zenekar...
2: Műesküvőt csináltak, arra emléksz?
0: Igen, műesküvőt csináltak. És a fotós hívták el, hogy lebuktassák, hogy mit tudom, csinált 10 darab képet, és nem adott számlát, ezért csináltak egy műesküvőt. Valószínűleg pokorra kerülnek életük végig. Ezer éven keresztül, igen. Te is inkább Feri nélkül ajánlál, mint egy főzelékfalóban.
2: Hát, jó az
1: nem
2: is.
1: Rossz az, hallok.
0: Igen, Józsi vagyok a NAV-tól, azért is megyek a Feri. Látod, még annak sem tudsz örülni, hogy ízlik a kaját, igen. Ennyi, jó a kaja.
2: Nem örülünk, nincs vele baj, csak tényleg azon gondolkodtam, hogy fölépítünk egy ilyen rendszert, tartjuk, pénzbe kerül, egy csomószor ez igen hasznos, hogy ezeket megakadályozzák. Igen. De hogy akkor már miért nem működtetjük normálisan, érted?
0: Legyen egy kör e-mail. Az ellenőrzött éttermek listája, igen. Két napja beállt, boxedzésre a NAV-os a végén felfedte magát, írja Viktor.
1: Ne őríts!
2: Lenyomta az egyórás edzést.
0: Lenyomta az egyórás bunyót, beállt a boxedzésre csak azért, hogy utána felfedje magát. És egy boxedzésen nem tudom, mennyire adnak számlát ma. Szóval, hogy nyilván mennyi, 5000 odaadom, az kész. Tehát ki ad erről számlát.
1: És egyébként a NAV-osok azok úgy dolgoznak, hogy kezd mondjuk a Ferinél, és most rossz a rotáció, mert minden nap kezdtek a Ferinél, de utána átmennek a következő helyre, tehát estére ők rohadtul belaknak.
0: Én szerintem nem kajálnak ők többet, hanem ha kört futnak, akkor azt tudom elképzelni, hogy 10:30-kor tömet egyet, 1:30-kor mekkora rázza azt a felé, hogy kajára.
1: És elmegy
0: még egy magánurológiát, megcsinált egy tükrözést, és levetett egy vért magának, illetve csiszol egy fogkövet. Ha már ott van, akkor már leszedeti a fogkövet, érted? Marika éppen terhes, akkor elmegy két nőgyógyászhoz. Tehát, hogy szerintem ezt ők úgy egyébként egy keretből gazdálkodva, kis túlzással maguknak leosztják, hogy ma hova mennek, mit csinálnak. Van egy felettesük, aki lehet, hogy néha elrendeli, hogy hova kéne menni, de ez simán és, maguknak osztják
1: be. És ugyanolyan, mint a pornószínészeknél, hogy mit válasz be, hogy van egy lista, amit csak a fekete lövesek.
0: Hát az megvan, hogy egyszer elment az egyik egy urológiai vizsgálatról, anya-lányát játszottak, bementek, nőgyógyászati volt, vagy végbél vizsgálat, és megbeszélték előre, hogy anya-lánya vagy apa-fia szerepet játszanak el, és az anya a NAV-os bennmaradt, amíg a nőt hátulról megvizsgálta análisan egy urológus, vagy egy nőgyógyász, ugye, és arról beszéltünk, hogy ez milyen lehet, mikor megbeszéled a kollégád, hogy te hajolsz, vagy én. Jó, hajolj,
2: te kezdte.
0: Érted? És a csávót, vagy a csajt megvizsgálta, vagy a csávót az urológus, és megcsinált nekik egy prostata masszást. És kiderült, hogy NAV-osok. Hát azért az nagyon kell azért a köteléket szeretni. Nagyon elhivatottnak kell lenni, hogy te elmenjél egyébként egy végbéltükrözésre, vagy egy urológiai vizsgálatra, hogy megnyomkodják a prostatát, csak azért kiderül, hogy ad-e számlát a doki, nem á?
1: Szerintem ez lehet, hogy büntetés is. Nem? Aki előző hónapban nem mutatott fel elég bevételt, akkor azt mondta, hogy
0: nem buktattál elég értelmest. Irány az urológia. Csinálj egy NAV-os menüt. Jó ötlet. Csillen, tisztelt navosok, Mákos Guba.

0: napi ajánlatunk, csak egy 15 napos, hogy gyorsan edd meg, használj fogpiszkálót, ne maradjon mákos a fog, az takava, mert foglalod az asztalt. Mákos guba, lebencsleves. Napos igazolvány. Napos igazolvány.
1: És tedd mellé. És eleve zónaadagokat adjál, mert lehet, hogy több helyre mennek, úgyhogy ne, hogy ne
0: terjedjenek. Volt napos, aki tetováltatott, arra emlékeztek? Elment, érted? És felrakta, hogy szeretlek, Ica, szeretlek, csak azért...
1: Szeretlek, nap.
0: Szeretlek, I love you, nap, csak azért felrakta.
2: A csaj mesélte, várja, a mesztelen jogát is.
0: A mesztelen jogára is elmentek. Figyelj, ezek pitbullok, ezek elvetemültek, ezek mindenhol elmennek.
1: De erre születni kell. Tehát, hogy van,
0: igen, ehhez ezért emberek, kicsit rohadéknak
1: kell lenni. Ehhez kell egy lelkület.
0: Ehhez abszolút. Hát a csaj, aki betelefonált, vére szájú volt.
1: Mi és mikor ment félre? Mikor indult ez az út?
0: Igen. Tényleg a navos tetováló, emlékszem. Navi ajánlat, ez lehetne a menüt.
2: Navi.
1: Na, jó.
0: Tomi írta nekünk, navi ajánlat.
2: Úgy de jó vagy.
0: Navos igazolvány, lebencsleves, kókuszkocka, meg vagy.
2: Nem, hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
0: egyébként,
2: gulyás.
0: Egyébként az jó, igen. Nav menü, igen, navi ajánlat, hamis gulyás. Igen. Egyébként ez alapján szeretnél a napnál dolgozni, nem?
2: Igen,
0: ott kajálsz, minden megcsináltatsz magadnak ingyen, betömeted a fogad, terhességi vizsgálatra mész, vért veszel, tetováltatsz, és még fizetik is. Illetve fizeti, mi fizetjük.
2: Igen.
0: Nektek, végen hogy akadna a guba a torkotokon, tessé?
3: A vége ne bukta legyen.
0: Ja, és a vége tényleg, a vége, ha igen, lekváros bukta. Pici hurka, kis halászlét. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
1: Navraforgó olajban.
0: Navraforgó olajban kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy.
1: Navancslé.
0: Jó, navancslé, navraforgó olajban. Hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetnek?
2: Persze, fizetnek.
0: Fizet. Igen.
1: Fizet.
0: Igen.
2: Ja.
1: Nyugtával dicsért a navot.
0: Navi palacsintázója. Igen, közvetlenül rányitni a nagy palacsintázójára a navi palacsintázóját, az nagyon rú. Azt a mindenségét neki. Rossz lányokhoz is mennek navosok? Hát valószínűleg igen. Valószínűleg ne legyenek illúziójunk, ha elmész egy végbéltükrözésre, meg urológiai vizsgálatra, simán elmennek rossz lányokhoz is, igen.
2: Nekik van nyugtájuk?
1: Hát elvileg kéne, hogy adjanak, igen.
2: Hát de hogy, az hogy jelented be?
1: Úgy, hogy van egy ilyen...
2: Hát ezt nem lehet bejelenteni, Magyarországon nincs prostitúció.
1: De nem, de valamilyen...
2: Szolgáltatás
1: címszó alatt lehet elvileg.
0: Igen, elvileg kell. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsis Tibor lesz a pincéred, akkor...
2: Mi fújtuk az orrát.
0: Pincérünk, Navracsis Tibor? Igen, navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál ki, Feri, az is nagyon jó, mert az is nagyon szeretik.
1: És eztek egy kis rablóhúst.
0: De jó, hamis gulyás rablóhús.
2: Hamis gulyás rablóhús, legváros bukta.
1: Egy jó navokádó saláta.
0: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
2: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
1: Ki jön a kaj, és azt mondja, hogy na végre.
0: Igen, rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús, számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Ez így kompletten meg vagyunk egyébként. Na, oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is nektek.
2: Igen, ha jöttök, bátran.
0: És akkor egyétek végig legalább előétel, leves, főétel, desszertek, nem ám itt csóroskodunk.
2: Mondjuk menüznek, hozzáteszem, hogy menüznek.
0: Menüznek. Csak. Tehát mit csengetjük a kajájukat, és menüznek. Akkor már stroganoffot neki meg.
2: Na, azaz.
0: Megérted. Kacsát rozér.
1: A legdrágább pesgőből rendeljetek
0: meg. Akkor már csapjanak oda.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
2: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
0: Otthoni és üzleti

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: Szombaton retroest a Grand Casinóba. Igazi retro zenék, ízek és italok. Minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap, és az esti sorsolásokon az összdíjazás 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén.
2: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
3: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
4: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Továbbra is a legdrágább városok egyike Debrecen az albérletpiacon. Kínai delegáció járt az egyetemen. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Jövő hét csütörtökön hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ami mindig megmozgatja az albérletpiacot is. Debrecen egyetemvárosként ilyenkor a legkeresettebb piacok közé tartozik. Az ingatlan.com adatai szerint a főváros után továbbra is itt a legmagasabbak az árak. Az átlagos havi bérleti díj ugyan valamivel alacsonyabb a tavainál, de még mindig meghaladja a 200.000 forintot. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallják.
3: A bérleti díjak növekedése lelassult, ez pedig a befektetők számára már korán sem jelent olyan vonzó perspektívát, hogy újabb és újabb lakásokat vásároljanak kiadási céllal. Ennek az eredménye pedig az, hogy mivel most a bérlők vannak kedvezőbb helyzetben, ezért a kereslet felszívja a kínálatot a piacról, viszont a kínálat utánpótlása nem jön olyan ütemben, mint ahogy azt korábban megszokhattuk.
2: A szakértők szerint egyelőre kérdés, hogy középtávon a csökkenő kereslet vagy a szűkülő kínálat lesz-e az erősebb piaci hatás. Ez döntheti el ugyanis, hogy az albérletárak a következő időszakban stagnálnak, vagy ismét emelkedésnek indulnak. Az európai elektromobilitás és akkumulátorgyártás egyik legfontosabb új központjává léphet elő Debrecen és a Debreceni Egyetem. Ezt támasztja alá a csütörtöki találkozó is, mely során magasrangú kínai delegációt fogadtak az intézmény vezetői a főépület rektori tanács termében. A megbeszélés fókuszában az egyetem hivatalos csatlakozása állt a távol-keleti partnerek globális szakmai szövetségéhez, közölte az intézmény. A találkozón a kínai autóipar és elektromobilitás legbefolyásosabb háttérszervezeteinek vezetői vettek részt. Jenei Attila, az egyetem nemzetközi kapcsolatokért felelős rektor helyettese úgy fogalmazott, céljuk, hogy az együttműködés mind a kutatásfejlesztést, mind az oktatást támogassa. A Pjunik Jereván lesz a Loki ellenfele a labdarúgó konferencia liga második selejtező körében, mivel kettős győzelemmel jutott tovább az első fordulóból. Az örmények a papírformának megfelelően 3-0-ra nyertek a máltai Marsak Szlok otthonában, a párharc első mérkőzésén, a csütörtöki visszavágón pedig 1-0-ra győztek házigazdaként. A DVSC csütörtökön 18 órától fogadja az örmény Pjunik Jerevánt a Nagyerdei stadionban. A visszavágót egy héttel később rendezik. Ma sok napsütésben lesz részünk, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Napközben 31 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Volkswagen csinált egy érdekes dolgot, és talán így ebben a formában még erről a témáról nem beszéltünk, hogy megkeressük minden idők legspórolósabb munkahelyét, vagy azokat a munkahelyeket, akik egykoron adtak valamilyen szolgáltatást a munkavállalóknak, de ezeket most már leépítették, és igazán spórolós munkahely hírében állnak. Ugyanis azt mondta a Volkswagen, el kell, hogy bocsássanak egy csomó alkalmazottat, mert hogy hát nem mennek olyan jól az autók. Nem mennek olyan jól az autók, és ugye folyamatos leépítés van, és egyre nagyobb takarékoskodás a Volkswagennél. Ugye amellett, hogy ők százezreket bocsátanak el világszinten, tehát maga a Volkswagen koncern van nagyon nagy bajban, egy lengyelországi gyárban további spórolós lépések szánták el magukat, és azt mondták, figyelt, hogy gondolkozik a Volkswagen, hogy ők nem akarnak arra költeni, hogy nagyjából egy 27 hektáros területen ők fűnyírókat béreljenek. Vagy elektromos önjáró robotfűnyírókat, vagy kisember traktorral, aki ott jár egy ilyen kis, tudod, kis cuccal ül rajta, és nyírja a füvet. Ezért azt a döntést hozták, hogy felvesznek 100 darab juhot,
1: hát ez
0: kihajtják őket a de várjátok, ez nem egy indiai sajtkészítő üzem, ez Európa egyik legnagyobb autókoncernje, a Volkswagen.
1: Előremutató, bio,
0: régen azért szebb időket megélt autóipari, hát fellegvár, gyártás fellegvára. És azt mondták, hogy 31 ezer napelemből álló 18 megawatt teljesítményű napelem parkjában kizavarják a juhokat, elbocsátanak mindenkit, aki emberi erőforrást igényelt és füvet nyír, nem is vesznek benzines fűnyírókat, és a 27 hektáros területen a nyájnak egy nyájterelővel az lesz a dolga, hogy lelegelje a füvet, mert így spórolnak a humán erőforráson, vagy tehát a fűnyírókon és a fűnyíró embereket.
2: Zseni.
1: Ez nekem tetszik.
2: Egyébként, de tényleg zseni. Egyrészt ugye van egy csomó bárányuk, birkájuk, tehát hogy élelmezésipari szempontból se utolsó. A dolog tök ökó az egész. Ugye a birkaszaron kívül, de az igen, meg biztos igen. Jót tesz a fűnek. Teljesen korrekt a dolog.
1: Nincs kibocsátás.
0: Igen. Annyi szerepel a munkaköri leírásukban, hogy
1: a birkáknak?
0: A birkáknak, hogy legelniük kell, őszig maradnak, és most nyilatkoztak, hogy nagyon jól érzi magukat, klikkesedve járkálnak a parkban, mindent lelegelnek, amit tudnak, kiemelkedő gyorsasággal illeszkedtek be a környezetbe, kisebb csoportokba klikkesedve végzik a feladatukat, és legelik a füvet a napelem parkban.
1: És ilyenkor ez olyan HR-es a birkával, vagy a birkapásztorral interjúztat előtte. De egyébként mennyivel jobb ez? Tehát hajtasz be a gyárba, és azt látod, hogy a napelem park alatt sétálgatnak ilyen birkák. Hát mennyire megnyugtató már, nem?
0: Hogy birkák sétálnak?
1: Igen.
0: Ugye itt van a park, azért tényleg nagyon nagy kiterjedésű az egész, tehát elképesztő, hogy néz ki. Ugye a biodiverzivitás, talajminőség, minden odafigyelnek, a növényzet és az állatok jólétét tartják szem előtt, és legeltetik őket. Ők egyébként a spórolásra hivatkoznak. Tehát leginkább ők azt mondták, hogy ők ezen nagyon sokat spórolnak, hogy egy ekkora parkot nem kell úgy karban tartani.
2: Amíg nem tudom, a 100 birka mennyibe kerül, hogy adják most a birkát, az ezt egyszer meg kellett venni.
1: Nem?
2: Lehet bérelni birkát?
1: Hát szerintem. És ott áll egy ilyen juhász, tudod, egy ilyen suvában a napelem park alján, és terelgeti őket.
0: Figyelj, egyébként van egy pásztoruk, aki megy velük, folyamatosan trágyázzák a földet, azt mondják, hogy nagyon szépen karban tartják, ahol lelegelik, ilyen szektorokból áthatják őket a következőbe. És amikor vége, akkor újra kezdik.
2: Hát beszartok, gyerekek. Van birkabérlés.
1: Van?
2: Van birkabérlés. Itt van. Szolár birka és naperőműbe, tehát ugyanígy, ahogy a Volkswagen használja, egy bicskei mintagazdaság csinálta meg jutenyésztést abból a célból, hogy márciustól egészen őszig te kibérez tőlük 30 birkát, behajtod a napelem parkodba, és ők legelnek.
0: És mindent
2: legelnek. Basszus, ez van.
1: És hogy ez nem egy német találmány, a debreceni BMW területén is a napelem parkban birka nyárja.
2: Akkor ilyen ezt már csinálják egy csomó helyen?
0: Se ilyen a napelem parkban birkák legelnek. És akkor ősszel visszaadod a birkákat tavasszal, kibéreled őket.
2: Igen, igen. Itt vannak a garantálják, hogy a piaci árnál alacsonyabb összegért lesz egész évben a fűnyírva, tehát mintha bérelnél egy traktoros embert, vagy vennél robotfűnyírod, biztonságos, nem eszik meg, azt írják, hogy nem eszik meg a napelempark elemeit, és környezetbarát, ezt úgy hívják, hogy szolárbirka.
0: Szolárbirka, nem vágják le, nem bántják, lelegeltetik a füvet. Igen.
2: Nincs zajszennyezés, nincs károsanyag kibocsátás.
1: És arról van nagyon szó, jó. hogy Mennyi?
2: Nem tudok árat mondani. Neked nyilván kell kérni egy árajánlatot.
0: Egy madridi telephelyén egy multicégnek nyulakkal csináltatják ugyanezt. A fű karbantartását 15 éve nyulak végzik el. Tehát kihajtják a nyulakat, a nyulak lelegelik a fület. Ez 15 éve volt, a saját szememmel láttam. Haladóban vannak akkor azért egyébként. A paksi atomerőműnek rengeteg tehene van. Ők azt mondják, hogy a sugárzás miatt vannak ott, mert a szivárgás van a tehén tejben mutatható ki a leghamarabb.
2: Oh.
0: És nem tudom, hogy ez valóban így van-e. Aha. Három tehén ott jár.
2: Minden nap végzed a tehén.
1: Dobjuk el a gelger, mire számlálod. Hosszú teheneket.
0: Gondolom, ma már így a digitalizálásság korában három tehénen nézi a paksi atomerőmű, hogy van a szivárgás. De írjátok már meg, hogy három tehén ott legelészik az erőmű mellett. Gyuritka, vegye le a tejet. Köszönjük szépen, nézzük meg, hogy mennyi sugárzott.
1: Múlt héten még nem, csak egy tőnye volt.
0: Na jó, oké, de ha már spórolásra hivatkozik a Volkswagen, akkor írjatok, drága hallgatók, tényleg, hogy kinek a legspórolósabb a munkahelye. Mi olyan dolog volt, ami járt 5 éve, de visszavették. Amit még egy éve kaptatok, de meghúzták, lerövidítették, elvették. Kinek van igazán spórolós, hát hogy is mondjam, csak szarágó munkahelye, olyan munkahely, ahol tényleg valamilyen szolgáltatás, vagy valamilyen, hát hogy is mondjam, csak a jólétet egy kicsit előre segítő intézkedés volt, de megvették, elvonták, leszabályozták, és elvették tőle. De keressük meg a legspórolósabb munkahelyet.
2: Jó, tehát arra gondolsz, hogy egyszer csak a főnök megérkezett, és azt mondta, hogy egy új kávégép, gyerekek, az egész iroda annyit kávézik, amennyit akar. Oké, három hét múlva azt mondta, hogy napi egy.
0: Levette, elvette. Leszerelte, megszüntette, adta, de rájött, hogy nem ő, ezen egy kicsit szeretne spórolni. Hát, ha találunk ilyen intézkedéseket, munkahelyeket. El tudom képzelni simán, hogy azért itt a válság miatt, meg az elmúlt pár évben azért voltak ilyen intézkedések. Magyar nagyvállalat felszerelték meglevő Nespresso kávégépekre bankkártya terminált, hogy sajnos túl drága. Eddig ugye ingyen volt, de most már, ha akarunk, vegyünk magunknak. Hoztak inkább egy 1000 éves darálós gépet, jó lesz ez helyette, heti egy gyümölcsnapnak is véget vetettek, cserébe az új vezetőautói flotta frissült persze, be is bejelentették, hogy rekord magas évvel zárják az évet. Ez egy magyar nagyvállalat. A nagy melegre tekintettel mondta a főnök, hogy idén teszünk a meleg ellen. Gyár kb. 40 fok. Kolléga, már el sem hittük, végre azt gondoltuk, hogy klímát kapunk, klíma lesz, hát nem lett. Ültetnünk kellett munkaidőn kívül facsemetéket, amivel 10 év múlva nagyfa lesz, érted? Mi hárman vagyunk az irodában, de WC-papírt én hordom, folyékony szappan, most már a mosogatószert is vittem, mielőtt mindenből kifogynánk, fél évet csinálom, egyszer kaptam egy 5000-es, Szilvi küldte nekünk.
1: Magyarországban villanyszerelő cégnél dolgozom, ahol az eldobható kesztyűt egyszer veszik meg csak évente, és ki kell mosuk magunknak.
0: Igen, figyelj, de milyen spórolós munkahelyek vannak, szenzációs SMS. Kaptunk ingyen kávét egészen sokáig, aztán a kávéautomata elől elvitték a cukrot azzal a címszóval, hogy amúgy is káros a szervezetre.
2: Na, vigyáznak rá, hogy egészséges legyen, haver.
0: Jó, de jó. Nálunk a cég eddig rendezvényközpontokba szervezett bulikat. Akkora partik voltak. Spórolás címmel tavaly a céges buli az irodában lett már szervezve, és leírták, hogy fogyasztás, amit hozol.
2: Bacsusbál. Ugye a nagy melegben, amikor volt ez a 40 fok, akkor egy csomó helyen, főleg fizikai munkásoknak adtak ásványvizet. Rengeteg olyan sztori jött most is, meg én is tudok róla, hogy alá kellett írnod reggel, hogy átvetted, és csak akkor nem kellett fizetni érte, ha este aláírással visszavitted, mert 50 forintos visszavált.
0: A palack.
1: A palackot, igen.
0: Multi energia cégnél dolgozom, kaptunk 5 forint kedvezményt, ha a saját kúton tankolsz, de most ezt is elvették. Sima hűségkártyával átlag ember kap 10 forintot. Igen. Új szabály, most hozták, szintén spórolás miatt, aktuálisan már megkezdett WC papír mellett, csak egy tekers tartalék lehet a budiban. A komplett 10-es pak nem tartható ott.
1: Szegeden induló autógyárnál a tervek szerint kártyás forgókapuk lesznek kiépítve az illemhelyek bejáratánál, és a szüneten kívül csak kártyával engedi be a dolgozókat, mondván, hogy a WC-n töltött időre nem fizetnek.
0: Kínaiak.
2: Úgy, igen, ott rendben.
0: Nem, ott nem szórakoznak. Ott nem szórakoznak.
2: Befelepíts, kifelepíts, pisinépíts.
0: Ablak sincs nagyon a gyáron, ne lásd, hogy milyen idő van, meg ne jöjjön be természetes fény, csak mesterséges fény. Persze, nem szórakoznak. Ott a munkaidőből pisilsz, vagy pénzért pisilsz. Nem mész ki akkor.
1: Nem mész ki.
0: Munkaidő a WC szünetben meg van engedve, ingyen van egyébként, megfizetsz. Nagyon, nagyon kemény. Képernyő előtti munkavégzés kapcsán adott szemüveg támogatást vonták most vissza a spórolás címszó alatt. 2 évente lehetett igényelni. 20 000 forintról beszélünk, gyerekek. idényre 4 zsugorás vagy vízdőhelyén van az iroda, hogy drágább kocsival elhozni, mint maga.
2: De,
0: maga víz. Azt a mindenségét neki. Pécsi nagyvállalat. Régen a Hőségre jégkrémet kaptunk, majd lett belőle egy szelet dinnye. Idén már a megszűnt az évvégi Mikulás csomag helyett a túlvezérelt igazgató egy szem szaloncukrot osztogatott krampusznak öltözve. Jó, mondjuk ezt adom.
2: A krampuszos jel, ez az jó.
0: Igen, a kafetériát is el akarták venni, csak a szakszervezet már nem engedte. De érzed a leépülést, tehát Hőség, jégkrém, majd egy szelet dinnye, tavaly már az sem, semmi.
2: Hold meg.
1: Kaptunk védőitalt a nagy melegre való tekintettel, egy kóla automatát, amiben dupla áron voltak az italok.
2: Mit, hogy megvennéd a boltba, mi?
0: Hollandiában dolgozom, holland a cég, tehát nem is magyar, a nagy cég, télen nincs hűtés, felkiáltásra aki dolgozik, az nem fáj.
2: Így van.
0: Februárban 11 fok volt az épületben, sírtak, hogy másfél hónapig táppénzre mentem. Kicsit más gondolná róluk, nem? Hogy azt hiszed, hogy van valamiféle ilyen
2: vállalati kultúra,
0: szemlélet, megbecsüljük, ott dolgozol, hogy úgy valahogy azért egy kicsit vigyázunk el. Ezek német-holland cégektől egy kicsit azért furák, ahogy más van az ember fejében.
1: Nálunk BRFK nyaranta elvitték a távirányítót a klímához. Azért megoldottuk 40 fokban, hogy bekapcsoljuk a klímát, mert elég magas voltam, hogy elérjem a gombot a klímám. Aztán összehívták az értekezletet, hogy valaki használja a klímát.
0: Álljunk meg! Mi történt? Valaki használja a klímát. De elviszik a távirányítót, milyen rafkósak. Nem szerelik le. És aztán mennyi idő volt, míg rájöttek, azért azon van egy gomb.
2: Igen.
0: Tehát, hogy azért ettől még lehet használni a klímát. És azért hívtak egy értekezletet, hogy megfejtsék, hogy ki volt.
1: Hogy valaki használja a klímát.
0: Úristen.
1: Felállt egy brigád.
0: Úristen. Aztán ismerősöm rendőrségnél nem vitték el a rendőrkocsit kötelező szervizre, összefogtak és lecserélték az olajat, mert már a második kihagyott kötelező szerviz lett volna. Azért az megvan, hogy a rendőrautóba önszorgalomból lecseréled az olajat.
2: Ott két van egy hivatottság.
0: Igen, kihagyott szerviz után. Azt a mindenségét neki. Nagyon, nagyon kemény. Na jó van, gyerekek. Jó, érdekes esemesek vannak azért, nem? Spórolás címszó alatt azért miket csinálnak meg így a munkavállalókkal.
1: De egyébként, tehát, hogy minden alkalommal, amikor bejövök ide dolgozni, mindig megállapítom, tehát alapvetően is nagyon hálás vagyok ezért a munkáért, de mindig tudom, hogy mennyire jó dolgunk van. De amikor ilyeneket olvasol, akkor csak úgy fogod a fejed, hogy Jézus Krisztus, hogy
0: kétfajta kávégépből főzhetünk magunknak kávét. Érted? Tehát, hogy
2: van szírt vízünk, van tisztított
0: vízünk. Érted? Ákos főzze a kávét, van Szilárd csinálja a kávét.
1: Laktózmentes vagy sima tej.
0: De tényleg.
1: Bubis vagy bubitlan víz.
0: Igen. A mi cégünk megoldotta azzal a védőital kérdés, hogy a dolgozók kaptak egy darab kulacsot.
1: Ott meg, ennyi.
0: Abszolút. Nálunk a vízadagológéppel spórolnak, hogy állítólag sokat fogyaszt, így nem lehet használni bekapcsolt állapotban. Forró vizet nem tudunk engedni, csak hideget. Kiszámoltuk, a vízgép egy hónap alatt kemény 2000 forintot fogyaszt. Inkább nem írom le, hol dolgozom. Aha, tehát, hogy beraktak nekik vízautomatát, csak nem kötötték áramra, hogy ne hűtsön. Ne csináljon hideg vizet, igen, meg ne csináljon forró vizet, tehát ami kijön a tartályból, az jöjjön.
2: Na most teljesen jogszerűtlen a követelésed, hogy nyáron te forró vizet akarsz, érted? Minek?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibica

0: fiúi Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb szakaszt újítottak fel a Zöld utcán, szúnyoggyérítés lesz hétfőn Debrecenben, készülnek a női kézisek. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Befejeződött a Zöld utca második ütemének nagy felületű útfelújítása a 19-20 szám és a Vasgereven utca közötti szakaszon, közölte Facebook oldalán Papp László. A beruházás során szegélyeket cseréltek, szintbe emelték a közműszerelvényeket, mindkét oldalon felújították a járdákat, és a régi aszfalt kopó rétegének lemarása után új aszfalt burkolatot kapott az úttest. Tavaly egy másik szakaszt korszerűsítettek, akkor a Zöld utca 19-20 szám és a Kurta utca között szakasz újult meg. Debrecen idei költségvetésében közlekedésfejlesztésre 9 milliárd 250 millió forintot biztosítanak. Ezen belül 2 milliárd 370 millió forint jut nagy felületű útjavítási munkákra. Összesen 32 utcában dolgoztak, illetve dolgoznak idén. Földi kémiai szúnyoggyérítés lesz Debrecenben hétfőn a napnyugta utáni órákban. A kezelést a tervek szerint több autóval egy éjszaka alatt végzik el a város területén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az önkormányzat közös szervezésében. Immár második éve kizárólag földről lokálisan végzendő szúnyoggyérítési technológiákat alkalmaznak, amelyek kontrolláltabbak és a települési élővilág szempontjából kíméletesebbek, mint a légiirtás. Sérülések és betegségek nehezítik a DVSC Skyline felkészülését. A debreceni kézislányok hétfőn álltak újra munkába, de a műtét után lábadozó Szabó Ninán és Jovovics Jovanán kívül is többen hiányoztak az első gyakorlásokról. Mivel a csapat idén az Európa Ligában indul, van idő a sérültek visszatérésére, és az idény első pár hónapja is kisebb megterhelést jelenthet, hiszen az EL-ben csak januárban lesznek meccsei a Lokinak. Szilágyi Zoltánt, a DVSC Skyline vezetőedzőjét hallják.
2: Itt azért majd csak januárban fog indulni az Európa Liga csoportkör. Örülünk neki, hogy ugye csoportkörösök lehetünk, de ettől függetlenül nekünk csúcsformában kell lenni szeptemberben, hiszen a bajnokságban is komoly céljaink vannak, és komoly ellenfeleink, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy komoly csaták várnak ránk.
1: A keretben nem történt sok változás, ami megkönnyítheti a taktikai felkészülést. A szeptemberi szezon rajtig 9 csapattal vív felkészülési mérkőzést a DVSC Skyline. Ma sok napsütésben lesz részünk, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Napközben 31 és 35 fok közé melegszik a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Na gyerekek, mi ez a Balaton vize hirdetés? Ez micsoda itt? Ezt már többen külditek nekünk, hogy erre nézzünk rá.
2: Csukos Bélától? A Facebook piacra?
1: Csukos Béla Facebook piac. Azt írja, hogy szeretnéd a Balaton vizében áztatni a lábad, de nincs pénzed elbendi nyaralni?
3: Elmenbi
1: nyaralni? Akkor neked erre van szükséged, víz, egyenesen a Balatonból. Akár több vödörrel is. A vizet minden héten frissen hozzuk a Balatonból, így mindig friss, nem kamu, 2500 forint per vedér.
2: Vedér!
1: Kérés a házhoz is szállítjuk. Csukos Béla Facebook piac adta fel ezt a hirdetést, itt le van fotózva egy vödör. Erre van piaci kereslet? Vagy ez mi ez, hogy balatoni víz 2500 forint per veder? Ez mi? Létezik ez a Facebook piac?
2: Én ezt kicsit megkívántam. Az igaz, hogy látom azt a vizet abban a vederbe, és azt látom, hogy ilyen sejmes. Írunk Csukos Bélának, hogy van itt igény
1: hogy
2: három vederre?
1: Igen, mondjuk, ha lenne telefonszám, felhívnám, csak ugye mi is egy újságot látunk, tehát magát a hirdetést nem látjuk, de tök kíváncsi ennék emberni. Én a Csukos Béláról azért beszélnék egy kicsit, hogy hozzon már nekünk két vedervizet a Balatonból.
3: Laci, nem tudsz ráírni a Facebook piacon?
2: Laci, már nem ráírt másokból.
1: Igen. Egy mesztelen fotót látunk, egy szőrös hasról, magasról, tehát hogy ő önmagát fotózza, csak a hasát és a lábait teljesen mesztelenül fekszik egy lehetetlen szobában egy tévé előtt.
3: Hála Istennek nem látszik az, ami ilyenkor látszani szokott a has miatt.
1: Egyébként tápiókária hirdetés.
3: Nem nincs tudom. Ilyen település, megkerestem.
1: Tehát nincs is ez a település, nem létező település.
2: Ő egy ilyen viccemben, most már néztem profilját is, hogy csak így csinálja ezeket a dolgokat.
1: Jaj, tartalmat.
2: Ha igazi átverésre vágytok, akkor tudok nektek adni. Kérdezzétek, hogy vasárnap délután, tehát 17-15-kor csörgött a telefonom, egy plusz 31-es előhívó.
1: Plusz 31, aha.
2: Nem szoktam felvenni idegeneknek a telefon, de akkor volt benne egy kis kíváncsiság. Vágytam egy kis adrenalinra.
1: Hogy ki és mit akar?
2: Hogy kinek volt bőr a képén.
1: Este 4:06.
2: Okay. Vasárnap felhívni. Majd egy hát ilyen utcai háttérzajokkal tarkított beszélgetés vette kezdetét, amiben egy Papp Tamás nevű ember. Papp Tamás.
3: Így mondta, Papp.
2: Papp Tamás nevű ember azért hívott, hogy én nyertem 150 000 forintot, és menjek át, vegyem át a Sárkány utca 14-ben.
3: De jó. Nyíregyházán?
2: Nem tudom, hogy hol lett.
3: Vagy ezt nem mondta, csak Sárkány
2: utca. Azt nem mondta, de utána pedig azonosításképp visszamondta a telefonszámot, ami hívott. Tehát ön a 0630, és mondom, igen, hát ez a szám, ami hívtál, ugye? Ez így, igen. Papp Tamás, és hátul meg lehetett hallani, hogy jönnek az autók. Hogy nem tudom, hogy pontosan. Ez,
1: én... Na de várj, ezt próbáljuk megkibogozni. Tehát fejj egy csávó este 4:06-kor.
2: Igen,
1: hogy nyertél 150 000 forintot. Létező utca? Tehát azt megnézted, hogy maga az utca...
2: Hát
1: az...
2: Biztos van Sárkány utca valahol.
1: Sárkány utca.
2: De nem mondta meg a város se.
1: Jó, hogy a város se mondta meg. Nyertél 150 000 forintot a Sárkány utcában. Mi az átverés, gyerekek? Tehát, hogy ha te odamész, de nem mondta, hogy hova. Ő rakta le, mert rájött, hogy nem veszed komolyan, vagy te szakítottad meg a hívást?
2: Szerintem elment a téredő, mert nem nincsen.
1: És akkor jaj, nincs téredő.
2: Én nagyon jókedi beszélgetésbe kezdtem bele, hogy nem talán a legújabb átverésnek leszek az áldozata.
3: 22. kerület Budapest.
2: Nem, van az Orszínál is. Azt nálatok is van. Igen,
1: ugye? Nincs meg a száma?
2: De megvan.
1: Hányad már
3: itt
1: ide?
3: Az idő.
2: Hát nem, felhívjuk.
1: Keressük Papp Tamás. Jó, 10-ig próbáljuk, nem adjuk fel. Tehát Sárkány utcába kell mennem?
2: Hozd már lécos a nyereményemet.
1: Legyen elváltoztatott angol. Szia, a feleségem, ön nyert egy nap 100 000 forintot. Hova kell menni, Sárkány utca, hova? Tudsz segíteni?
2: Hozd már
1: a pénzemet, légy, hallod? Nem. Jó, nem baj, ezt tegyük el, és így 20 percet. 100 000 forintot. Hova kell menni, Sárkány utcába? Tudsz segíteni?
2: Hozd már
1: a pénzemet, légy, hallod? Nem. Jó.

0: Nem engedem
1: el. Indulj el azonnal?
0: Azonnal eszedbe jut, hogy műsort kell csinálni. Elmész, előveszed a nunchakut, és elmondod, hogy mi történt. Lerendezed
1: igen,
0: őket,
1: és... 150 ezeret? Igen, te pedig egy forró éjszakán. Na, gyere, fog el.
0: Megkéselték Rásko Esztert. 8. kerületig.
1: Nunchakun szúrták.
0: Eszter Balázs tanácsára nunchakúval próbált védekezni, írja a Blik. Ám ez rossz ötletnek bizonyult. Kicsavarták a kezébe, és azzal verték, hogy ott.
1: Na, de nunchakú az most legális, vagy nem legális? Oké, a
0: nunchakú?
2: Nem. Nem.
1: Én a meglepetés erejébe hízek, mert csak azzal lehetem, hogy kizökkenteni az ilyen Sárkány utcai lakosokat, tudod, akik már mindent láttak. És gondolj bele, hogy rám támad, én pedig fogom magam, és azonnal lemegyek hídba, és úgy... És ugye ezt adok, pukjárásba.
0: Itt már Feri arcon fújja magát Gáspréval, mert nem látja már, hogy hol van a lyuk, hogy működik ez a szar, és egy 9001-es defenollal úgy, hogy van arcon szúrja magát. Én meg még a dobocsillagot próbálom beüzemelni egy Skoda Octavia csomagtartójából. Figyelj, hallgass meg a hangot, ő volt. Ilyen hangot hallottál, figyelj?
3: Napot kívánok, kedves ullam, Papp Tamás vagyok a Magyar Pernóziáktétől. Azonosító számom 72-24-38-as. Kedves uram, egy olyan ügyelvaló kapcsolatosan szeretnék érdekli.
0: Egy olyan ügyelvaló kapcsolatosan. Ő volt
1: ő az?
0: Elküldték hallgatók, hogy már valahol egy Telenor szerencsejáték ZRT nyeremény, nyilván kamu az egész hívás, tehát nem igazi szerencsejáték. Ugyanígy hívnak föl Papp Tamás néven.
1: Ugye ő az? Többen is vannak az életében?
0: Hát akkor ő van.
1: Hányan nyertétek még meg a 150
3: ezeret? Halló, szép jó napot kívánok, kedves ullam. Papp Tamás vagyok a Magyar Pernóziáktétől. Azonosító számom 72-24-38-as. Kedves uram, egy olyan ügyelvaló kapcsolatosan szeretnék érdeklődni.
0: Már érzed, hogy gyanús.
2: Tehát na jó, de az azonosító szám, az profi.
0: Jó, az nagyon jó. 72-23-16, az egy nagyon durva azonosító szám.
1: Erre?
0: Csak igaz lehet.
1: Az a baj, én azt mondom, hogy őt valószínűleg tényleg Papp Tamásnak hívják.
0: Igen, ő valószínűleg egyébként Papp Tamás.
1: Mert nem változtatja meg, mert szereti ezt a nevet. Valószínűleg az a sajátja.
0: Igen, értesítés jött, hogy megállítottak egy tranzakciót az UniCredit banknál 100 000 forint értékben. A legjobb az, hogy nincs is UniCredit banknál fiókod. Most képzeld, ha betalál, ugye? Tehát, hogy van egy UniCredit fiókod, 10-ből 5 azt mondja, hogy nincs, de 2 az igen, van UniCredit fiókom, és onnantól kezdve bedőlsz.
1: Vagy úgy felbosszant, hogy nyitsz egyet.
0: Vagy annyira felhúzott magad, igen. Eddig nem volt, de most titok. Dél-Afrikában felhívtak, hogy tűz van a hotelben, miközben kirándultunk. Adjuk meg az útlevél és a bankkártya adatainkat, hogy leadják a nagykövetségre. Alig volt érerő a hegyekben, majdnem bedőlten. A neten nem írtak a tűzről, ez volt gyanús. Ott is akkor működnek. Aha. Engem a feleségem telefonján hívott fel valaki, tudik, ami hívás volt, mert azt mondta, hogy szeretlek. Szóval Papp Tamás, ez van.
1: Úristen, nagyon jókat írnak. Van valakinek, akinek Vörös Démon 007 volt az freemailes e-mail címe, ugye? Igen, és 14 évesen. Annyira szeretem azt, hogy mi 14-esen teljesen mások volt a többi ember, hogy úgy, tehát olyan életet éltünk, ami teljesen illegális. Nem tudom, tehát én nem emlékszem, akkor te 45 éves voltál.
2: Nekünk már komolyabb dolgok foglalkoztattak.
1: Igen, akkor éppen azon gondolkodtam, hogy kell-e még fugázni a cseppét. De mindegy, de hogy egyrészt, hogy ez nagyon tetszik, hogy mindenkinek rettenetes e-mail címei voltak, másrészt pedig, hogy milyen tevékenységével vett részt, tehát hogy 14 évesen teljesen természetes volt Nyíregyházán, hogy én elmentem a békebíró sörözőbe, és a környékbeli összes mafiózóval köszönő, pusziszkozó viszonyban voltam, akik akár még haza is vittek minket, úgyhogy azok az emberek szerintem mind letöltendő börtönbüntetésüket töltik éppen valahol.
2: Mit tanultál tőlük?
1: És a gyerekek semmi. Így, és na, kedvesek voltak, mindig kedvesek. Nem, humorizálás meg ilyenek, de hogy...
0: De ez ma már nem mennyire nem férne bele, vagy nem így működik, nem?
1: Hát tehát, szerintem hogy... nagyon meglepődnék, ha a lányom egy
0: igen, tehát ma már tök más világ van, az
2: majd
0: abszolút
2: megfogsz.
0: Nem.
2: Majd
1: igen, de hogy nálunk a tínédzsereknek, tényleg az ilyen mafiózókkal való ilyen szeretetes közösség, ez teljesen alap volt. Hová tűntek a régió
0: dolgok? Régió dolgokba
1: Igen.
0: Valahol Budapesten 2026. júliusában. Így szól a kis bejegyzés. És befotóztak egy ablakba, és én azért sokszor láttam ilyet, de mindig nagyon meg tudok lepődni, gyerekek, júniusában, Színes Erzsébet városban, ott a fotó. Nyitva az ablak, meleg van, elhúzva a függöny, és mi van bent a szobában?
2: Basszus, egy karácsonyfa.
0: Egy tökig feldészített karácsonyfa.
1: Ez egy tökéletes, és nem száradt el?
0: Tök jól néz ki. Hogy nem zseniális. Valahol Budapesten imádom a képet.
1: De hol vette ezt a fát, hogy ez ilyen állapotban júliusban?
0: Hát azért megvan egy kicsit, hogy is mondjam, kotolva az a fa.
1: De felül nem is.
0: De nem. Megbarnult már egy kicsit egy-két levél, ahogy látjuk. Van még rajta levél, de nem műfa, mert hogy lefelé kunyul, és az van, hogy valahol Budapesten júliusában, 2006 júliusában. A kommentek egyébként zseniálisak. Tehát amit írnak közben az Erzsébet városi kommentelők, az zseniálisak. Igen, azt írja valaki, erre a

0: kicsit már minek leszedni. De hogy meg kéne nézni, hogy éle még a tulaj, az egy jó felvetés.
1: Ezt már valószínűleg a helyszínelők nyitották ki ezt az ablakot.
0: Az egy jó felvetés. Mi a realitás annak, hogy te éppen hagysz egy fenyőfáj 2006
2: gyűrűsával? A karácsonyt.
0: De mennyire kell lehet szeretni a karácsonyt?
1: Én elmondom neked, mi történt. Ő egy otthonról dolgozó IT-s arc, akinek a barátnője feldíszítette ezt a fát, januárban szakítottak, és a srác még nem fordult meg a székével.
2: Igen.
0: Azt írja egy kommentelő, gondolom, komolyan vette a dalszöveget, hogyha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványában.
2: Nálunk már pedig szeretet lesz anyus.
0: Nálunk már pedig karácsony van, igen. Figyelj, egyébként tényleg zseniális. Megunta az égősor bogozást, így talán idén egy kicsit nyugodtabb és békésebb lesz a karácsony. Imádom az ilyen arcokat. Beszélnék a csábóval vagy a csajjal. Figyelj, hogy mibe vagy? Milyen az életed? Hogy telnek a napjaid? Mit vársz a következő karácsonytól? Meg akarom ismerni az embert.
1: Ismeri valaki? Tudja valaki, ki ő?
0: Érdekel, hogy kinek áll júniusban a karácsony.
1: Többen írják, hogy amúgy akinek tehát mostani fenyőfárak, mert ez a teljesen racionális döntés.
0: Igen, nincs ezzel gond, legalább szellőztet, hiszen nyitva van az ablak. Javít a hőérzetén a melegben, igen. Én a világítással vagyok így. Nyáron is szép a terasz, ki van világítva, vagy hogy van lett függöny. Na de a fa azért mindennek van határa. Én szeretem ezt az életigellést. Van benne valami...
2: Nem tudom, hogy az van-e benne.
0: Nem tudom, de valamit üzen. Igen, valamit üzen,
2: hogy szarok a világra,
0: megteltem, nekem még áll a karácsonyfám, és nem érdekel, hogy mit gondoltok. Nekem tetszik. Én szeretem.
1: Van ez is benne, van a másik pedig az, hogy ahol áll egy karácsonyfát, milyen lett a köztisztaság?
0: Igen, na ezért, hogy
1: mikor porszívózott utoljára?
0: Igen, hány macska eledel, hány halott galamb, hány elpusztult állat lehet ebben a bérleményben, hogy nézhet ki a lakás belülről, szóval minden érdekel, ami ezzel kapcsolatos, de mégis van benne valami.
1: Hogy menedzseled el a húsvétot?
0: Egyébként igen.
1: Tehát, hogy akkor, ha karácsonyra így felkészült, de a húsvét, akkor mi
2: tényleg,
1: volt?
2: Tényleg a nyuszi? No. Hello.
1: Szóval ott az is ott van valahol, ne aggódjál.
0: Igen.
1: És mi, hogy ez egy fogadás?
0: Hogy ki kell tartani
1: igen.
0: Egy évig?
1: Igen, egy egyetemista csoport lakik ott, és ez egy fogadás.
0: Az is lehet, de én valahogy ránézek arra az ablakra, meg arra a függönyre, meg ahogy az ott el van húzva.
1: Meg a felső izzósor azért elbizonyt.
0: Ja, tényleg, és ott a felső izzósor, de jó vagy.
1: Ezek modern gömbök, tehát ezt szerintem fiatalok választották.
0: Mert hogy ő még az izzósort sem vette le, ott van az ablakban. Tényleg, ez kise szúrták sokan. Igen.
1: Keressük meg őket. Ha valaki ismeri őket, akkor írjon ránk, hogy fel tudjuk göngyölíteni a szálat.
0: Igen. Teljesen oké szerintem, ha nem lenne macska, nálunk is egész évben ez lenne. Igen.
1: Azt mondják,
0: hol vette a fenyőt?
2: Igen, mi az, ami így... Tényleg, ez most gyökeres, és ő locsolgatja?
0: Egyébként a fa furán zöld, és lefele konyult, tehát simán lehet az, amit mondasz, hogy gyökeres. Elültette, mert hogy azért fél év alatt azért ezek már eléggé azért, hát hogy is mondjam, csak
1: ebben a melegben.
0: Meg ebben a melegben lehullik, meg nem marad
1: hát
0: rajta. Ennyi
1: akkor nem nézett ki ilyen jól, amikor megvettem.
0: Igen.
1: Ez nagyon
0: akkor
1: durva.
0: Akkor 25 ezer volt, és akkor is ennyire lefelé konyult, igen. Szóval nem tudom, nekem tetszik az üzenete. Ez a kicsit azt csinálok, amit akarok. Én ezt gondolom a világról. Nekem mindig karácsony van.
1: Te fogadjuk, hogy ütettel a fát, csak ráhúztál egy zsákot, és kivittel a garázsba.
0: Jaj, hát nálunk ilyen hányatott sorsú a fa, mert az van mindig, hogy leszedjük a fát, kirakjuk a kuka mellé, és addig szemezünk vele a gyerekekkel, míg ki nem sorsoljuk, hogy kiviszi le. De valamikor egy három hetet áll a kuka mellett a fa, és mindig ránézel, és én szomorú, hogy Istenem, de szép volt ez a karácsony. Hogy lett ebből az, hogy valaki vigye már le azt a nyomorult fát a kuka mellé, mert nem jön fel a kukás autó az utcában?
1: Nem megy fel a kukás
0: nem, autó. Le kell vinned a kukát.
1: Hát ilyen lehet az
0: szerinted ember egy... mire tartok három szomáliai?
1: Ezt akart mondani, hogy egymás mellé fekszenek.
0: Szerintem
1: a szomáliak egymás mellé fekszenek, rájuk rakod a fenyőfát, és addig gurulnak, amíg le nem lehetnek.
0: Voltál, tudod, hogy három szomáliai lakók ott. Szerinted mi dolguk van?
1: Akartam kérdezni, hogy végülis a Fabergé tojásokból az, amit kerestem, meg az a lilásvörös, az meg lett végül?
0: Igen, a karácsonyban vagyok, hívjatok valaki elküldetni telefonszámot. Na mindegy, gyerekek, ez van Erzsébetvárosban, ezért fel akartam nektek mutatni. Szerintem félelmetes ez a kép, írja valaki, és ebben is van valami. Hogy van az egész képben valami horrorisztikus. Hogy nem tudod, hogy ott benn mi történt. Nem tudod, hogy ott nem-e valami haláleset, gyilkosság. Van az egész képben valami sejtelmesség. Ezt a hangulatot is adom. Egyébként igen, rá lehet ülni. Hogy...
2: Egy csomóan írják, hogy náluk még megvan a fa.
0: Ne csináld!
2: Anyámnál mai napig áll a karácsonyfa teljes díszítésben. Ati.
0: Ne csinálj!
2: Itt van, hát
0: miért most... állnak fák júniusban?
1: Azért, hogy a csontváz meg nem a Halloween-i díszítésben van.
0: Igen, nem lehet belátni a fa mögé, lehet ott a mögött egy mumifikált agyakaroszékbe. Igen, tesómnál is több egyedülálló ismerősnél 3-4 éve áll nappaliban a karácsonyfa. Igaz, nincs műfenyő, nincs útban, takarításnál csak odébb kell húzni. Gyerekek, ne csináljatok már, hát az egésznek az áhítatát elveszett, hogy egész évben áll a karácsonyfa.
2: Nem kell vele szórakozni, de... viszont bármikor ünnepelt. Úgy mész haza, ma karácsony van.
0: Lehet, hogy ki adja ezt egész évben a karácsonyi hangulat? Ha megtartod a fát, tud lenni egész évben?
1: Nem, az mindig csak ilyen furcsa. Azt akartam kérdezni, Bársony, neked mi az a tárgy, vagy tárgyak, vagy cuccok, amiket egy helyben hagytál, ott elmentetted az agyad, hogy jó, aznak lesz majd ott valami dolga, és soha többé nem nyúltál hozzá.
0: Régen a garázsban volt egy csomó ilyen. Szerszámos láda, imbuszkulcskészlet.
1: Ez azért, hogy kiraboltak volna.
2: De mert mindenkinek ki.
0: Szerszámos láda, imbuszkulcskészlet, nekem. Hát, és ezeket oda leraktam, és ezek úgy ott, amikor eladásra került a ház, akkor az azzal együtt ment. A szerszámos láda és az imbuszkulcskészlettel. Hányszor forgattam.
1: De igen, de amúgy ezen ki van olyan, ami mit tudom én, tehát volt valami terved veled, de ott felejtetted.
0: Sosincs tervem a tárgyal. Előbb felejtem el a tervet meg a tárgyat, mint hogy volt valami tervem. Tehát, hogy nem vagyok egy nagy tárgy.
2: Még olyan tárgyakra sem emlékszik, amivel lehetne tervezni. Kocsi kulcs például.
1: Jónak én, mert gyengék vagytok. Én rendeltem cipőt az internetről, ami nem volt jó rám, ezért elkezdtem őket gyűjteni egy sarokba, és van már 3 pár cipő, ami soha nem volt jó rám, és ott a dobozosta ott van a sarokba.
0: És évek óta ott van.
1: És a szemem megszokta, hogy ott van. És már nem is veszem észre, hogy ott
2: hiányozna,
1: van.
2: Hiányozna, ha nem lenne.
1: Nem hiányozna, nem venném észre, eltűnne.
0: De az van, hogy amikor majd öregszel, töppedsz, úgyhogy lehet, hogy egy idő után újra bele fog menni a lábad.
1: Nem ilyen irányból.
0: Hát elkezdesz töppedni.
1: De közben miért úgy csinálsz, hogy a mellem miatt fogdosnád?
0: Hát nem csak a melletet fogom, csak megmutattam, hogy töppedsz.
1: Mert az is töppedsz. Belemarkoltál levegőbe, hogy
2: töppedsz.
0: Csak mondom, hogy most már ne dobd ki, mert 10 év múlva jó lesz a lábadra, mert 3 számmal kisebb lesz a lábad.
1: Akkor ez egy beruházás?
0: Ez egy jövőbeli beruházás volt, hogy majd 10 év múlva hordod már kicsit többet ebben a cipőket.
1: Vagy lehet, hogy annyira felmegy az ára a cipőknek, mert, hogy majd ezt nagyon sokért fogom eladni. Elcsérem egy csirkére majd, amikor Mad Max lesz.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elkészült a Pallagi játszótér. Autómentes hétvége miatt nem lehet parkolni a Piac utca egy részén. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Elkészült Pallag központi játszótere. A közjóléti beruházás helyszínét és játékelemeit a településrész lakóival egyeztetve választották ki. Tavasszal tartottak lakossági fórumot, amely során számos tervezett fejlesztést is megvitattak az ott élőkkel. Pap László polgármester elmondta, a helyiek igényeinek megfelelően nem engedik túlterhelni Pallagot, és az önkormányzat nyitott az együttműködésre.
2: A legutóbbi közgyűlésen ilyen döntéseink is születtek, hogy további plusz lakóterületi fejlesztéseket nem támogat az önkormányzat, hiszen van elegendő szabad telek ebben a városrészben. És az is nagyon fontos, hogy az építkezések mellett az élhetőségre is figyeljünk, és ennek a városrésznek a közlekedési rendszer élhetősége az legyen egyenes arányban az itt élők számával és a lakosság nagyságával.
1: A tervezett pallagi fejlesztések közül már el is készült a játszótér 10 korszerű játékelemmel, kerékpártámasszal és szelektív hulladékgyűjtővel. Emellett számos közjóléti közlekedést érintő és egyéb fejlesztést tervez az önkormányzat, amelyek javítják majd a pallagi városrész lakóinak életminőségét.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Csak korlátozottan használhatók a Piac utcai parkolóhelyek hétvégén, tájékoztat a DV Parking hivatalos honlapja. A Széchenyi utca és az Arany János utca, illetve a Kossuth utca és a Szent Anna utca közötti szakaszon augusztus 30-áig autómentesek lesznek a hétvégig, így a DV Parking Kft. Által üzemeltetett parkolóhelyeket nem lehet igénybe venni, azokat az ott lakók sem használhatják. A pénteken 18 óra és vasárnap 18 óra közötti időszakban ugyanis a gyalogosok használják az útburkolatot. A Piac utca ezen szakaszán különféle kulturális programok lesznek. Alternatív megoldásként a Széchenyi utcai mélygarást ajánlja a parkolást üzemeltető cég.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Kustár Zoltán személyében új rektort nevezett ki a Debreceni Református Hittudományi Egyetem élére az államfő. Az erről szóló határozat pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben. A rektori megbízások 2026. augusztus 1-től 2029. július 31-ig szólnak. Ma sok napsütésben lesz részünk, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan záporok, szivatarok is előfordulhatnak. Napközben 31 és 35 fok közé melegszik a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Sam Neill-re emlékezünk, a Jurassic Park és a Peaky Blinders színésze, de leginkább ugye hát nekünk az új-zélandi színész, ugye a Jurassic Park filmekből ismert, ugye hétfő jelentette be halálát a családja, Sidney meghunyt el. Voltak nagy filmjei, de igazából őt mindenki Dr. Grantként ismeri, és így vonult be a filmtörténetbe, hogy ugye 92-ben, az első Jurassic Parkban ő látta meg a kis paleontológus csajszival, akkor egy jó csaj volt akkor, az a kis szöszi, tudom, hogy hívták.
1: Jött a kis ecsetével.
0: Jött a kis ecsetével, a kis szöszi, és ugye meglátták a brachiosaurusokat, a Spielberg...
1: Ez egy nadrág úgy tetszett nekem, mint ez a csajhordó.
0: Igen, az egy jó, az... igen, egy kis...
1: Ez visszajött a divatba azóta.
0: Tért, nem tért, hanem egy ilyen short-szerű, kicsit hosszabb, nagy zsebű.
1: Amerikának van ez a nadrágja, a, tudjátok, ami minden filmben van, hogy elő van benne egy ilyen húzás, vagy nem tudom, ilyen
2: amerikai. Ilyen,
1: ez egy amerikai nadrág, csak amerikai filmekben hordják az emberek, hogy magas a dereka, és hátul van benne egy élvasalv, elő pedig van egy gyűrés, és mindegyik ilyen, hát ilyen, ez az ilyen bézs színű.
0: Uh-huh.
1: Nem? Nincs meg? De mind?
0: Most így előttem nincsen, de a csajszi gatyájára emlékszem, az egy short volt, ilyen zsebes.
2: Emlékszem.
0: A csajszira is emlékszem, és a gatyájára is emlékszem, igen. Szóval ő játszott a Jurassic Parkban, és 92-ben a mozivásznon már mozgó T-rexeket és brachiosaurusokat láttuk. Ugye ez akkor volt nagyon nagy szó, mert addig elég béna dinoszaurusokat láttál, és a CGI segítségével ezek a dinok megelevenedtek. És ott ültél a moziba gyerekként, és azt mondtad, wow, ez menő. Ezek jól néznek ki, ezek már nem ilyen mű dinoszauruszok, mint annó régen a King Kong. És akkor még meghallottad ezt a zenét, és tudtad, hogy ez azonnal megmondja mindenki, hogy ez melyik film, nem? Repül a helikopterben, Hawaii-on forgatták, repülnek be, szállnak le a parkba. De jó volt.
1: Meg az a benne nagyon jó, hogy minden korosztály benne volt.
0: Igen.
1: Tehát, hogy a gyerekeknek is tetszett, a középkoroknak, a felnőttek, időseknek is mindent megtudtak.
0: Igen.
2: Nem hiszem, hogy 93-as. Ezt nem itt.
0: Én még az általános iskolás társaimmal nézem, ez egy 92-93 körül volt az első Jurassic Park, igen. Mennyi ideig maradnánk életben, most leraknának egy ilyen szigeten?
2: 3 másodperc.
0: Donald T-rexek, velociraptorok, brachiosaurusok.
2: Azért, mert megnézted a filmeket, azért még szerintem nincs meg a
1: én
2: késő.
1: Én azonnal beilleszkednék. Semmi probléma.
2: Kiabálnál egyet.
1: Már másnap reggel egy friss triceratops tejjel a kezemben ülnék a saját, nem tudom, házamnak a teraszán.
0: Nekem a Benny fiatal vagy kisgyerekként imádta a dinókat, és mindig előadást tartott arról, hogy hol tévednek a Spielberg filmek, meg ezek a dinós filmek. És kiderült ugye, hogy egy csomó dinó nem élt egy csomó dinóval együtt. Tehát például, hülye hasonlat, de például a velociraptor meg a T-rex soha nem találkozott, mert eltelt köztük 80 millió év. És ugye ezeket a dinókat összerakták egy film, hogy mindegyik dinó mindegyikkel, hát de hogy ezek nem találkoztak.
1: Igen, de ez nem volt hülyeség, mert az volt a koncepció, hogy ezeket ugye újraélesztették.
0: Igen, mindenkit fölélesztettek.
1: Akár egy mamut is elfért volna ebbe a szituációba szerintem.
0: Igen, csak hogy ugye ezek úgy, nem volt olyan, tehát azt hitted, hogy ezek a dinók úgy nagyjából egykor, de hogy aztán valami 100-120 millió év választott el egymástól. Na, oké, akkor meghallgatjuk az elsőt?
1: Igen.
0: De jó is volt itt van. Patrik, jó reggel, csáó!
3: Jó reggel, sziasztok!
0: Hát, Patrik, hallom hangodon.
2: Benne van a Jedi.
0: Benned ott van.
3: Nagyon sokat gyakoroltam.
0: Igen?
2: Jó, várjatok, hogy csináljuk a játékot? Bemondja, hogy micsoda,
0: nem.
2: És üvölt, vagy üvölt, és mi bemondjuk?
0: Mi megpróbáljuk kitalálni abból a négy dinoszauruszból, amit ismerünk. Abból megpróbáljuk rámondani, szerintünk mi. Meg azt is, hogy húsevő vagy növényevő, jó?
1: Jó.
3: Szuper.
0: Nagyon kész vagyunk, Patrik. Mi nagyon figyelünk, és nagyon kész vagyunk. Még az alázenét is lehúztam. Na, figyelek.
1: Ez az a madár.
0: A madár, aminek hirtelen ilyen szárnya lesz a nyaka körül?
1: Nem, az nem madár.
2: Nem, az nem madár.
0: Az egy ilyen kis rohanós lény volt.
2: Ez a nagy madár, igaza van Eszternek, a nagy hosszú csőrű.
1: Amit te mondtál, Balázs, az a Dilophosaurus?
0: Dilophosaurus, az a Dilophosaurus, aki így van.
1: De nem, én arra a madárra gondolok, tudod, az a repülős sárkányik.
0: Mutasd még egyszer!
1: Tudnál hozzá csapkodni a szárnyaiddal?
0: Viszont a szobában vagyunk. A szobában vagy a munkahelyeden, ahol vagy. Jó, oké. Tehát azt adjuk, jól vagy? Jól gondoltuk, hogy ez a madár, ami repül?
3: Jó, igen, igazából egy növényevő ágon vagyunk, és igen, egyébként a madár az jó tiszt.
1: Pterosaurus? Péterosaurus.
0: Pterosaurus, jó. Oké, Patrik, megjegyeztük, jó? Nagyon köszi, ügyes vagy. Egy kitok jó hozott. Köszi, ciao.
1: Hajjuk, ahogy elszállsz.
0: Ja, igen, el tudsz szállni? Repülj már.
1: A távolba.
3: Úton vagyok, Székesfehérvár felé repülök
1: éppen. Csináld meg úgy, hogy távolodónak tűnjön a hangod.
0: Igen, így távolodj el a telefontól, miközben adod a hangot.
1: Őrületes, jó. Szeretem, szeretem, hogy megcsinálod. csinálod a végén, kicsit egy galambát felüdül.
3: Igen. Jó reggelt!
0: Hello, Robi, jó helyen vagyunk, Robi?
3: Igen.
0: Mi helyzet, Robikám? Hol vagy? Merre mész? Mit csinálsz?
3: Jó minden, hát itt Budafok környékén mászkálunk, dolgozgatunk.
0: Budafok környékén mászkáltok, dolgozgattok. Aha, mit csináltok?
3: Hát az elmúlt fél órában kajabálok.
0: Jó, hogy készülj, gyakorolsz.
3: Igen.
0: Jó, na figyelj, mit hozol?
3: Hát, mutatom a legjobbamat.
0: Jó, azonnal húzz elő, a legjobbat. Jó, figyelj. Ez Eszter is lehetne három sok kukusz pizza után. Három négy sajtos pizza után.
1: Te vagy az?
2: Ez egy apatoszaurusz.
0: Igen. Kell bele egy kis élt rakni, kell egy kis karcosságot. Ez csak egy ilyen sima, tényleg egy sima blahás girosz.
1: Jó, azért próbáljuk meg távolodósba hát.
0: Jó, távolodjál. Hogy...
1: De minden nem működik a távolodás.
0: A távolodás a legjobb, persze. Vagy még egy távolodóst?
3: Távolodóst.
0: Kezd el.
1: Elvitte egy vihar.
0: Jó, Robikám, köszi, megjegyeztük ezt is. Megjegyeztük, köszi nagyon. Érdemes, hogy gyakorolni egy fél órát. Csáu.
1: Csodálatos.
0: Nagyon szép.
1: Azt mondjuk, ez bölény volt, ez egy másik korszak.
0: Kispesti párzási ének. Jó, egy utolsót még?
1: Van-e?
0: Nem tudom dönteni, annyira rosszak. Nem tudjuk eldönteni. Bence, szia, jó reggelt!
4: Hello, szia, jó reggelt, de jó, hogy végre felvettétek, mert már lassan kezdett elmenni a hangom egyébként, tehát hogy kezdek berekedni.
0: Én érzem.
4: Szóval mondjam, hogy mit utánzok, persze. Vagy kitaláljátok.
0: Ne, mondd el.
4: Tehát, hogy ez egy társas lény, és így hívja a társait, itt volt a nyelvem egyébként, a Velociraptor, amikor hívja a társait.
0: Raptorok, amikor szólnak a társainak, hogy áldozat van, préda van, jöjjenek,
4: és... Igen, gyertek, kaja van, úgy lesz, gyerünk, szacok, menjünk enni, szóval.
0: Okay.
2: És tényleg?
1: Ez a kutya, amikor csontot nyel félre.
2: Tényleg így?
0: Jó.
2: Ez egy ötös nálam.
0: Hányszor láttad a Jurassic Park valamelyik részét?
4: Hát anyára nagyon megharagudtam, amikor még annó ilyen kazettára rávette valami, nem tudom, másik műsort, és ez egy gyerekkori traumaként érintett engem, amikor a VHS-es kazettára fölvett valami
1: az más szóval,
4: csak azt akarom mondani, hogy körülbelül, vagy a Rubit, vagy valamilyen latin-amerikai sorozatot, és egy tragédia volt azóta, és olyan 3 milliószor láttam az újakat is, a régieket is, de
0: igen, ebben hallatszik, hogy ebben ott van a hang, amit sokszor hallottál.
4: Ebben
0: egy komplet gyerekkor és a komplet Jurassic Park 83 része benne van.
1: De akkor mi kell egy döntéseket hozni, és a mai fiatalok nem értik, amikor ott vagy, van 4 VHS kazettád, és el kell döntened, hogy mit szeretsz jobban, ami most fog történni, vagy ami már megtörtént.
0: Igen.
4: Hát egyértelmű pénzfeldobás. Pénzfeldobás, és akkor könyörgése. Megimádkozás, természetesen.
1: És mindig van egy B-opció, amire azon ír, hogy családi videók. Tomi Ballagása.
0: De az apuka ruhás szekrényében van a világjárók sorozat mögött.
4: Igen, de van három testvére, és valamelyikre azért van egy kis eszem, hogy csak ráfogod, nem?
0: Jó, na figyelj, ott vagyunk a Jurakorban, Eszter áldogál az őserdőben, lezuhant a repülő, mi már halottak vagyunk, és őt még kinézi 3 raptor, és leadja a társainak, hogy gyertek, nagy lakoma van. Hogy szól? Rádvadásznak, Eszter.
1: Ez egy fóka. De miért jön utána a fóka?
0: Miért jön ez egy fóka?
4: Távol
0: állt azért a fókától. Én ezt adom gyerekek nálam.
1: Ez komolyan mondjátok.
0: Igen, nekem ő.
1: Ez csak a VHS között, amiatt mondod.
4: Egyébként van egy másik állatnak a hangja is, amit tök jól tudok utánozni, az az elefánt. Tudom, hogy az nem dinoszaurusz, de az még sokkal jobban megy, mint ez egy grátis barát. Ugye nektek egy elefánt.
0: Na, nincs rosszabb most egy közhelyes elefánt ormányos üvöltésnél.
2: Nem biztos, hogy közhelyes.
0: Oké, figyelünk.
1: És ne haragudj meg, de ezt titkoltad eddig.
0: És nem ezzel jöttél elő.
1: Nem ezzel jöttél.
2: Nem ezt értek.
4: A Jurakori nagy emlősöket értéte, ja mondjuk, hogy nem emlősöket. Mindegy, a legnagyobb.
0: Hozd az elefántot még egyszer, Muti. azt kérdezik, hogy te hol voltál gyerek, valami állatkert?
2: Hogy csinálod?
0: Hogy csinálod ezt a hangot? De egyébként ezt adom, ez tényleg jó.
4: Azt csinálod, hogy befűsz ilyen nagyon-nagyon sok levegőt a tüdőkbe, és a szádnak a két ajkát így összenyomod, de mégis kiereszted rajta.
0: Jó, hogy összenyomod a szádat, és azon keresztül próbáld átpréselni levegőt. Fia, az elefántod zseni. Az elefántod zseni, tényleg.
1: Tökéletes. De én remélem fiók vezető vagy egy bankban, mert ha ez nem ott történik, akkor...
0: Igen, tényleg, milyen munkád, Bence, mit csinál?
4: Én egyébként futár vagyok, korábban szakács voltam, virágokat szállítok.
0: Jó, zseni vagy.
4: Párokat, ide-oda, jobbra-balra, szülinapok, egyéb események, esküvők, rendezvények.
1: Akkor te már hallottad ezt a hangot? Azt érzem, hogy ez már megtörtént veled.
4: Mármint, mire gondolsz,
1: hogy
4: hát,
1: valaki folytott hangon próbálja átpréselni a levegőt az ajkait.
4: Igen. Ezt az elég sokat gyakoroltam, az összes ismerősöm szoktam, hogy hallod, Bence, utánoz már az elefántot. Mert ezek szoktak lenni ilyen extrém hardcore partik, amikor így elszabadulnak a hangulatok, és akkor valahogy kijön az, hogy nekem van egy ilyen tehetségem egyébként.
0: Ja, hogy amikor eleget isztok, akkor elő kell jönnöd az elefántot.
1: Igen.
0: Na jó, na, ott a csaj, gyere, ott a csaj, na most volt az elefántot.
4: Ha kapok egy Campus Fesztiváljét, akkor lehet egyébként meg egy ilyen jó haverod.
0: Jó.
4: Jó, hozom az elefántot.
0: Leállíthatatlan.
2: Szerintem a kampuszon nagy színpad.
0: Igen, meg vagy, Bence, szerintem te vagy a nyertes, van még valaki. Még van valaki. Egy utolsó, meghallgatjuk őt, és köszi, Bence, de egyelőre te vezet.
4: Nyugodj!
0: Halló! Cső. Figyelj, nagyon adom. De egy utolsót még gyorsan, mert itt már várt már szegényen vonalban. Halló!
5: Sziasztok, Ricsi vagyok.
0: Ricsi nagyon nagy...
5: Telefont kell váltanom, mert beszakadt a dopátom az előző.
0: Ricsi, bajba vagy?
1: Ricsi, sok volt, igen. Igen.
0: Bajba vagy, Bence, nagyon jó volt.
5: Feladták a leckét valóban, de megpróbálkozom. Képzeljétek el a szituációt, ha esetleg egy kis zenei aláfestést beadtok, akkor még hatásosabb.
0: Ne viccelj, hát... Hallamok
2: kell.
0: Ja, várj, ez reklám, bocs.
5: Jönnek a...
0: Nem fizettünk elő. Várj, még nem jön semmi, mert még látom ugorni a reklámot, mert nem fizetünk elő 2000 forintot, ha mondta egy reklámmentes YouTube-ra. Figyeld, hopp! Ott vagy. Igen?
5: A főszereplők berohannak a konyhába. Elbújnak a dinoszauruszok elől, és egyszer csak kivágódik a konyhaajtó. Majd megjelenik a Velociraptor.
1: Rálépett a dióra, várjál!
0: Ez viszont most már innentől kezdve viszont nagyon jó. Gyere hozzá! Akarj! Gyere, utasd! Még!
2: Na!
1: Gyere, buksu, gyere!
0: Hozzá! Csinál! Nagyon!
5: És kész!
0: De várj, még az elejét!
2: Ott lapulunk Eszterrel az Irox izé alatt, pult alatt.
1: Hozzá,
2: tessék!
5: Igen.
2: Meghaltál?
1: A GG mikrofon kikapcsolt.
5: Egyébként
0: jó.
5: A Predátornak van ilyen hangja. Jó. És a színész, aki...
0: Ez is jó. Tök.
5: Szakmabeli vagyok, szóval igazából volt időm begyakorolni.
0: Már mi az, hogy szakmabeli? Néha Predátort játszol? Nem.
5: Filmeken dolgozom, vizuális effekteket csinálok, és legutóbb a 28 évvel későbben dolgoztam be Adigo zombikkal, úgyhogy amikor mindig dolgoztam egy jelenetem, volt időm
0: kicsit
5: meghallgatni a horror.
1: Jó, akkor egy lézerkardot.
0: Igen.
1: Ó, de szép.
0: És minden nagy. Na, ennyi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Rádió Esztégyen. A lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Megi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
3: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
2: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
3: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kínai delegáció járt az egyetemen, távhővezetéket újítanak fel a Burgundia utcán hétfőtől. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Az európai elektromobilitás és akkumulátorgyártás egyik legfontosabb új központjává léphet elő Debrecen és a Debreceni Egyetem. Ezt támasztja alá a csütörtöki találkozó is, mely során magasrangú kínai delegációt fogadtak az intézmény vezetői a főépület rektori tanács termében. A megbeszélés fókuszában az egyetem hivatalos csatlakozása állt a távol-keleti partnerek globális szakmai szövetségéhez, közölte az intézmény. A találkozón a kínai autóipar és elektromobilitás legbefolyásosabb háttérszervezeteinek vezetői vettek részt. Jenei Attila, az egyetem nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettese úgy fogalmazott, céljuk, hogy az együttműködés mind a kutatásfejlesztést, mind az oktatást támogassa. Forgalomkorlátozásokra és melegvíz kimaradásra is készülni kell hétfőtől a Burgundia utcában. A távhővezetéket újítják fel az 1-3 szám előtti szakaszon, a munka augusztus 10-éig tart. A beruházás miatt az érintett nyomvonal egy részét felbontják, ami a járda és a buszsáv használatát is korlátozza. A munkálatok ideje alatt a Burgundia utca páratlan oldalán található buszsávot, valamint a járda egy szakaszát lezárják. A felújítás egy alkalommal előzetes értesítést követően a használati melegvíz szolgáltatás szüneteltetésével is jár majd reggel 8 és délután 16 óra között. Ma sok napsütésben lesz részünk, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és elszórtan záporok, szivatarok is előfordulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a jellemzően északnyugati, nyugati irányú szél. Napközben 31 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Az 50.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel 2026-29. Hetén. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Mutatom a sereghajtókat. 50. volt ugye Szigálától Jack Somitól a Riptide, 49. David Gettával, Alessóval a Never Going Home Tonight.

0: Tiesto és Rehab közös dala a Sleep Tonight.
1: Rádió egy top 50, a 43.
0: Katy Perry-től a Lifetimes, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a rádió egyen a Top 50-ben. Jön egy kis felsorolás. A 38. helyen játszottam Ray Dalton-tól a Do It Again, 37. volt a Disturbed Sound of Silence.

Tame Impala, az együttes, ami egy személyes. A zseniális ausztrál énekes producer Kevin Parker, amikor stúdiózik, akkor mindig egyedül írja, énekli és veszi fel a dalait. A színpadon viszont egy tehetséges zenészekből álló koncertzenekar kíséri őt, hogy a sűrű pszichedelikus hangzást élőben is életre tudják kelteni. Tame Impala a 30. lett ezzel a

Igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió Egyen. Minden hétvégén. Rádió Egy Top 50. A 28.

megvadjam, ez a Top 50, és ez a dal, amit most indítok, ez még belefér ebbe az órába. Comrade, Hug Yourself a 27. helyen, a cím, és hát a 18 karikás áthallás lehetősége a Hug Yourself.

0: csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Azonnal folytatjuk a visszaszámlálást. Teddy Swims, The Door, mindjárt szól a 24. helyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22

0: Március 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén.
1: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
2: Hírek, tények, a lényeg. Dehír.hu.
3: Dehír.hu.
2: A debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
3: Mindenhol ott vagyunk.
4: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
5: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
4: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
5: reklamkukac@mcdb.hu. Reklámot hallottak.
6: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Népszerű a nyári diákmunka. Hétfőtől lezárják a Budai Nagy Antal utcát a Vámospércsi út Hétvezér utca csomópontnál. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. A nyári szünet sok diáknak nem pihenéssel, hanem munkával telik. A cégek elsősorban a 18. életévüket betöltött diákokat keresik, míg a fiatalabbak jellemzően zöldség és gyümölcs feldolgozó munkákban helyezkednek el. A legnépszerűbb nyári munkákra, például a Campus Fesztiválra már beteltek a helyek, de továbbra is bőven akad lehetőség azoknak, akik dolgozni szeretnének. A Melódiák Iskola Szövetkezet a nyári időszakban 40-50%-kal több diákot közvetít ki a régióban, mint a tanév során. Munkavégzés miatt hétfőtől augusztus 7-éig teljes szélességében lezárják a Budai Nagy Antal utcát a Vámospércsi út Hétvezér utca csomópontnál. A 48-as számú út kapacitásbővítő fejlesztésének kapcsán a kopó réteget építik be és a végleges forgalomtechnikát alakítják ki. A lezárás ideje alatt a csomópont elkerülése érdekében a Huszárgál utca, Mák utca útvonalat vehetik igénybe a járművezetők. A DKV ZRT autóbuszai terelő útvonalon a Mák utca felé közlekednek, és ideiglenes autóbusz megállót is kialakítanak. A Faragtár utcáról a Hétvezér utca felé jobbra kanyarodni tilos. A korábban bevezetett ideiglenes forgalmi rendet továbbra is fenntartja a kivitelező. Kustár Zoltán személyében új rektort nevezett ki a Debreceni Református Hittudományi Egyetem élére az államfő. Az erről szóló határozat pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben. A rektori megbízások 2026. augusztus 1-től 2029. július 31-ig szólnak. Ma sok napsütésben lesz részünk, napközben 31 és 35 fok közé melegszik a levegő.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most

Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, és Jennifer Lopez fog énekelni a folytatásban, aki exével, Ben Affleckkel még 2023-ben egy nagyon jó bizniszt csinált, egy 135 millió dolláros kastélyt közel 61 millió dollárért vásárolt meg, tehát kevesebb, mint a feléért Beverly Hillsben. De miután ők elváltak, J.Lo nem nagyon használta az ingatlant, és most szeretné eladni, de így már nem tűnik annyira jónak a biznisz, mert hogy a kastélyt nem, hogy a vételi áron 61-ért nem tudta eladni, de már 50 millióért sem. Most volt egy érdeklődője 50-ért, de az meggondolta magát, úgyhogy valószínűleg nem 11 milliót, hanem lehet, hogy ennél jóval is többet fog bukni végül az üzletem. Jennifer Lopez, aki újra a slágerlistákon van ezzel a dalával, David Guetta segítségével, Save Me Tonight, ami a 23.

Rádió Egyen a Daily Mixben fontos infók érkeznek a folytatásban. Július 22-e és 26-a között rendezik meg az idei Campus Fesztivált a Nagyerdőn. A DKV ZRT az 1-es villamos, valamint a 22, 22Y, 24, 24Y-os autóbuszvonalakon sűrűbb járatokkal segíti a szórakozni vágyók eljutását a fesztiválra. Ezen túlmenően idén is közlekednek a C1, C2 és a C3-as éjszakai járatok, ugyanakkor a fesztivál idején nem járnak majd a 92, 93 és 94-es éjszakai autóbuszok. Az előkészületi munkák miatt már egyébként július 20-án hétfőn üzemkezdettől a rendezvény végéig, július 26-án vasárnap üzemzárásig terelő útvonalon közlekednek a 16-os, 22-es, 22Y-os, 24-es és 24Y-os autóbuszok. Erről ne feledkezzenek meg. Jó fesztiválra készülődést kívánok önöknek, mi is megyünk tovább, és nagyon kellemes hétvégét természetesen. Itt a Rádió Egyen a Daily Mixben jön Alok és Éva Max 2-se, ez a Car Key.

szombaton, július 18-án itt a Rádió 1-en a Daily Mixben egy fontos info. Hétfőn délelőtt ugyanis nem lesz víz a Hatházi út egy részén. A Debreceni Vízmű ZRT munkatársai a Szigligeti utca és a Hatházi út csomópont rekonstrukciós munkálatai miatt július 20-án hétfőn 8:30-tól 13 óráig ugye nem lesz víz, közölte Facebook oldalán a cég. Oltóvíz nem áll rendelkezésre a munkavégzés ideje alatt. A munka befejezését követően előfordulhat, hogy az ivóvíz zavarossá válhat, fogyasztása azonban nem jelent az egészségre veszélyt, de nyilván célszerű azt ülepíteni. A zavaros víz a munkák befejezését követően a kerti csap rövid idejű megnyitásával távozik a rendszerből. Köszönöm szépen a türelmüket és a megértésüket, mindez tehát hétfőn. Nálunk pedig most rögtön a folytatásban jön Kashmir, ez a Wild Ride, itt Rádió 1-en a Daily Mix.

Szombaton július 18-án sem maradnak ki az ünnepeltek itt a Rádió 1-en a Daily Mixben. A mai napon a frigyesek ünnepelnek, ez egy 19. századi magyar névalkotás a Frigy szóból, illetve a Friedrich név magyarítása, a jelentése béke és hatalom. Aztán itt vannak a Kamil nevűek, a Milánok, a Justinok, az Arnoldok és a Hedvig nevűek, no meg a szülinaposok, úgyhogy kívánok önöknek nagyon sokat és boldogat. Isten éltessen mindenkit, Action dalával a Rádió 1-en a Daily Mixben, ez már a Don't Leave.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Július 18-a, 12 óra 45 perc van. A Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalót hallják. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Jövő hét csütörtökön hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ami mindig megmozgatja az albérletpiacot is. Debrecen egyetemvárosként ilyenkor a legkeresettebb piacok közé tartozik. Az ingatlan.com adatai szerint a főváros után továbbra is itt a legmagasabbak az árak. Az átlagos havi bérleti díj ugyan valamivel alacsonyabb a tavainál, de még mindig meghaladja a 200.000 forintot. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallják.
2: Bérleti díja növekedése lelassult, ez pedig a befektetők számára már korán sem jelent olyan vonzó perspektívát, hogy újabb és újabb lakásokat vásároljanak kiadási céllal. Ennek az eredménye pedig az, hogy mivel most a bérlők vannak kedvezőbb helyzetben, ezért a kereslet felszívja a kínálatot a piacról, viszont a kínálat utánpótlása nem jön olyan ütemben, mint ahogy azt korábban megszokhattuk.
1: A szakértők szerint egyelőre kérdés, hogy középtávon a csökkenő kereslet vagy a szűkülő kínálat lesz-e az erősebb piaci hatás. Ez döntheti el ugyanis, hogy az albérletárak a következő időszakban stagnálnak, vagy ismét emelkedésnek indulnak. A nyári szünet sok diáknak nem pihenéssel, hanem munkával telik. A cégek elsősorban a 18. életévüket betöltött diákokat keresik, míg a fiatalabbak jellemzően zöldség és gyümölcsfeldolgozó munkákban helyezkednek el. A legnépszerűbb nyári munkákra, például a Campus Fesztiválra már beteltek a helyek, de továbbra is bőven akad lehetőség azoknak, akik dolgozni szeretnének. A Melódiák Iskola Szövetkezet a nyári időszakban 40-50%-kal több diákot közvetít ki a régióban, mint a tanév során. Miskó Zoltánt, a Melódiák Iskola Szövetkezet igazgatósági tagját hallják.
3: Mostani tagságunk ilyen 7000 körül van, 7500 fő, abból, hogyha csak a nyári időszakot nézzük, mondjuk egy május-júniusi hónapot, egy ilyen 3-400 fő az, aki Alföld szinten beiratkozott hozzánk.
1: A Szociális és Családügyi Minisztérium nyári diákmunka 2026 néven bértámogatási programot indított a 25 év alatti fiatalok foglalkoztatására. Elkészült Pallag központi játszótere. A közjóléti beruházás helyszínét és játékelemeit a településrész lakóival egyeztetve választották ki. Tavasszal tartottak lakossági fórumot, amely során számos tervezett fejlesztést is megvitattak az ott élőkkel. Pap László polgármester elmondta, a helyiek igényeinek megfelelően nem engedik túlterhelni Pallagot, és az önkormányzat nyitott az együttműködésre.
4: A legutóbbi közgyűlésen ilyen döntéseink is születtek, hogy további plusz lakóterületi fejlesztéseket nem támogat az önkormányzat, hiszen van elegendő szabad telek ebben a városrészben. És az is nagyon fontos, hogy az építkezések mellett az élhetőségre is figyeljünk, és ennek a városrésznek a közlekedési rendszer élhetősége az legyen egyenes arányban az itt élők számával és a lakosság nagyságával.
1: A tervezett pallagi fejlesztések közül már el is készült a játszótér 10 korszerű játékelemmel, kerékpártámasszal és szelektív hulladékgyűjtővel. Emellett számos közjóléti közlekedést érintő és egyéb fejlesztést tervez az önkormányzat, amelyek javítják majd a pallagi városrész lakóinak életminőségét. Az európai elektromobilitás és akkumulátorgyártás egyik legfontosabb új központjává léphet elő Debrecen és a Debreceni Egyetem. Ezt támasztja alá a csütörtöki találkozó is, mely során magasrangú kínai delegációt fogadtak az intézmény vezetői a főépület rektori tanács termében. A megbeszélés fókuszában az egyetem hivatalos csatlakozása állt a távol-keleti partnerek globális szakmai szövetségéhez, közölte az intézmény. A találkozón a kínai autóipar és elektromobilitás legbefolyásosabb háttérszervezeteinek vezetői vettek részt. Jenei Attila, az egyetem nemzetközi kapcsolatokért felelős rektor helyettese úgy fogalmazott, céljuk, hogy az együttműködés mind a kutatásfejlesztést, mind az oktatást támogassa. Forgalomkorlátozásokra és melegvíz kimaradásra is készülni kell hétfőtől a Burgundia utcában. A távhővezetéket újítják fel az 1-3 szám előtti szakaszon, a munka augusztus 10-éig tart. A beruházás miatt az érintett nyomvonal egy részét felbontják, ami a járda és a buszsáv használatát is korlátozza. A munkálatok ideje alatt a Burgundia utca páratlan oldalán található buszsávot, valamint a járda egy szakaszát lezárják. A felújítás egy alkalommal előzetesen előzetes értesítést követően a használati melegvíz szolgáltatás szüneteltetésével is jár majd reggel 8 és délután 16 óra között. Földi kémiai szúnyoggyérítés lesz Debrecenben hétfőn a napnyugta utáni órákban. A kezelést a tervek szerint több autóval egy éjszaka alatt végzik el. A város területén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az önkormányzat közös szervezésében. Immár második éve kizárólag földről lokálisan végzendő szúnyoggyérítési technológiákat alkalmaznak, amelyek kontrolláltabbak és a települési élővilág szempontjából kíméletesebbek, mint a légiírtás. A Pjunik Jereván lesz a Loki ellenfele a labdarúgó konferencia liga második selejtező körében, mivel kettős győzelemmel jutott tovább az első fordulóból. Az örmények a papírformának megfelelően 3-0-ra nyertek a máltai Marsak Szlok otthonában, a párharc első mérkőzésén, a csütörtöki visszavágón pedig 1-0-ra győztek házigazdaként. A DVSC csütörtökön 18 órától fogadja az örmény Pjunik Jerevánt a Nagyerdei stadionban. A visszavágót egy héttel később rendezik. Sérülések és betegségek nehezítik a DVSC Skyline felkészülését. A debreceni kézislányok hétfőn álltak újra munkába, de a műtét után lábadozó Szabó Ninán és Jovovics Jovanán kívül is többen hiányoztak az első gyakorlásokról. Mivel a csapat idén az Európa Ligában indul, van idő a sérültek visszatérésére, és az idény első pár hónapja is kisebb megterhelést jelenthet, hiszen az EL-ben csak januárban lesznek meccsei a Lokinak. Szilágyi Zoltánt, a DVSC Skyline vezetőedzőjét hallják.
5: Itt azért majd csak januárban fog indulni az Európa Liga csoportkör. Örülünk neki, hogy ugye csoportkörösök lehetünk, de ettől függetlenül nekünk csúcsformában kell lenni szeptemberben, hiszen a bajnokságban is komoly céljaink vannak, és komoly ellenfeleink, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy komoly csaták várnak ránk.
1: A keretben nem történt sok változás, ami megkönnyítheti a taktikai felkészülést. A szeptemberi szezonrajtig 9 csapattal vív felkészülési mérkőzést a DVSC Skyline.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
6: Rádió
0: folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mi

0: Szegeden vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Figyelem, figyelem, a Daily Mixnek itt a vége szombaton. További nagyon szuper és kellemes hétvégét kívánok önöknek. A folytatásban jönnek a legjobb program lehetőségek, aztán pedig indul startol Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája, méghozzá Martin Garrix segítségével. Jön az új dal, ha Rádió 1-en, ez lesz a Butterflies.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szombaton retro est a Grand Casinóba. Igazi retro zenék, ízek és italok. Minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap, és az esti sorsolásokon az összdíjazás 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén.
4: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
2: Reklámot hallottak.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
5: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Mozi, csillagvonat és utcazene. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. A hétvégén immár 6. alkalommal rendezik meg a debreceni utcazene napokat. 7 helyszínen mintegy 50 koncertet hallgathat meg a közönség ingyen. Ma délután 5 órától a Csapó utcai virágpiacon, a Hal közben, a Főtéri üvegpiramisnál, a Meggyesi sétányon és a Rózsa utcán is lehet zenét hallgatni egészen 9 óráig, de az Ifi ház udvarán 9 órás kezdéssel is lesz még egy koncert. Az előadókról és a rendezvény részleteiről a debreceni utcazenenapok.hu weblapon lehet tájékozódni. Különleges esti programmal készül a DKV. Ma ismét útra kel a csillagvonat, amellyel a 144 éves Zsuzsi erdei vasút születésnapját ünneplik. A szerelvény 19 órakor indul a Rújter utcai végállomásról, míg a visszaút 3-as hegyaljáról 10:30-kor kezdődik. Lesz többek között bagoly bemutató és éjszakai erdei túra is, de a pónilovaglás és a kézműves vásár sem maradhat el. Az este egyik fő programja a csillagles lesz 8:45-kor, a körszín melletti tisztáson az Agora Tudományos Élményközpont csillagásza vezeti végig a résztvevőket az éjszakai égbolt látványosságain. Már péntek délután elkezdődött és egészen vasárnap este üzemzárásig tart a Búcsú a régi nagyteremtől fesztivál keretein belül a non-stop filmvetítés az Apollo moziban. A kínálatban szerepel többek között a Momo, a Gonosz halott ég és az Odüsszeia az új filmek közül, de olyan klasszikusokat is megnézhetünk például, mint a Matrix, az Eredet, az Avatar vagy a Wall Street farkasa. A nagyterem július 27-én bezár és csak egy alapos felújítást követően nyit újra szeptember 7-én.
5: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hogy telik a napjuk. Nagyon kellemes hétvégét és szombatot kívánok 2026. július 18-án nyakig benne csücsülünk a nyárban, közben pedig hát elindult Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. A mikrofonnál a stúdióban továbbra is egészen kettőig keserű Tomi. Várom önöket és várom az utak híreit, SMS Viber számunk 0620 95 95 395. A következő szám pedig már Lady Gaga, jön egy újabb igazi mai sláger a Rádió 1-en, ez a Did That Dance.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a közlekedőknek és a tömegközlekedőknek egy fontos info a folytatásban. Egészen augusztus 30-áig, hétvégenként, pénteken 18 óra és vasárnap 18 óra között a Piac utca, Kossuth utca és a Miklós utca közötti szakasz sétáló utcává válik át. A lezárás idején a Pósa utca irányába közlekedő 90Y-os éjszakai járatok a Kistemplom és a Petőfi tér megállóhelyek érintése nélkül, a Kossuth utca, a Széchenyi utca, a Tisza István utca, Antal József utca, Erzsébet utca, Nagyállomás, Erzsébet utca a terelőútvonalon közlekednek. Az éjszakai járatok a terelőútvonalon a debreceni törvényszék, Tisza István utca és az Antal József utca megállóhelyeken állnak meg. Erről ne feledkezzenek el önök sem. Köszönöm szépen, baleset és büntetésmentes jó utat kívánok mindenkinek, akár a városban, akár a megyei utakon járjanak. A hangerő viszont mehet fel, hiszen a Rádió 1-en már is jön Fast Boy. Ez a Good Life.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Még mindig vannak nálam fontos információk, például azzal kapcsolatban, hogy útépítési munkákat végeznek a Hétvezér utca megállóhely környezetében. A munkák ideje alatt egészen augusztus 16-án vasárnap üzemzárásig az érintett megállóhelyet lezárták. A Borzán Gáspár utca, Pósa utca, a nagyállomás irányába közlekedő 11-es autóbusz, valamint a 90Y-os és a 973-as éjszakai járatok az 50 méterrel előrébb található ideiglenes megállóhelyen állnak meg. Mi viszont nem állunk meg, Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában jön Felix Jain és Shaus, ez már a Vogue Fit, mi a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

FM 95 Rádió 1, csak igazi ma is sláger megy. Villámgyors időjárás előrejelzés, nézzük a vasárnapi napunkat. Továbbra is számíthatunk csapadékra, záporokra, zivatarokra. A hőmérséklet is 1-2 fokot csökkenni fog, olyan 30-31 fok körül alakul majd a maximum a délutáni órákban, úgyhogy továbbra is marad a jó idő, a kánikula. Éjjel pedig olyan 18-20 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás nem terheli a szervezetünket, viszont az UV-sugárzás továbbra is nagyon erős, úgyhogy legyenek óvatosak napközben a napon, ugye dél és 3 óra között, és fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot, vizet természetesen. És fogyasszák az igazi mai slágereket, én meg közben búcsúzom, Keserű Tomi voltam vagyok és leszek, találkozunk vasárnap délben a Daily Mixben, itt a búcsúdalom, jön Ray Dalton, és a Do It Again. Hello mindenkinek!

0: Rádió 1. Rádió 1. Újra töltve az Rádió 1. 95.5 igazi ma is lát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
5: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
5: reklamkukac@mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: NK a közpénzből kampányra, ezen vitázik a Tisza és a Fidesz. Autómentes hétvége van Debrecenben. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. A Nemzeti Kulturális Alap pénzéből való kampányolással és választási csalással vádolta meg Barcsa Lajost és Széles Diánát Tárkányi Zsolt, Tiszás debreceni országgyűlési képviselő. A Facebookon kérte, hogy nyilatkozzanak erről. Az alpolgármesterek ugyanott válaszoltak. Barcsa Lajos úgy reagált, NK a támogatást a kampánya finanszírozására nem kapott, és NK a közpénzt erre a célra nem használt fel. A súlyos és valótlan vádat ezért határozottan visszautasította. Széles Diána hozzátette, idézem, úgy látszik nem telik el nap, hogy a valós politikai teljesítmény és valódi kormányzati munka helyett Tárkányi Zsolt ne folytassa a hergelést és az uszítást ellenük. Az ügy előzménye, hogy a Szikra mozgalom sajtótájékoztatóján azt állították, NK a pénzből kampányoltak Debrecenben.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
6: Csak korlátozottan használhatók a Piac utcai parkolóhelyek hétvégén. A Széchenyi utca és az Arany János utca, illetve a Kossuth utca és a Szent Anna utca közötti szakaszon augusztus 30-áig autómentesek lesznek a hétvégék, így a DV Parking Kft. Által üzemeltetett parkolóhelyeket nem lehet igénybe venni, azokat az ott lakók sem használhatják. A Piac utca ezen szakaszán különféle kulturális programok lesznek. Alternatív megoldásként a Széchenyi utcai mélygarást ajánlja a parkolást üzemeltető cég.
0: A DV Parking információit hallották.
6: Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk. Kora reggel 18-22, délután 28-32 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival!

pörgetjük most a ritmus, nem ám itt elalszunk, bepunnyadunk, mert azt is lehet, remélem, hogy senkinek nem kell munkába sietni, rádió egyesek, ha még vezetni kell, akkor balesetmentes kilométereket. A mikrofonnál Kismerti egészen délután 5-ig, nem változott az elérhetőségünk sem, 0620 3 111 111, egy vidám holland fickót hozok, DJ producer, szuperszárt, összem felt!

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Július hónap fontos popkulturális történése volt, hogy végre fellépett Rihanna. Színpadon lehetett látni az énekesnőt, múlt vasárnap történt. Jay-Z bulián, Yankee stadionban, New York Cityben természetesen, két szám erejéig csatlakozott a rapperhez a koncert elején. Először a 2009-es közös slágerüket, a Run This Town-t adták elő. Egyébként ugye Jay-Z volt az, aki felfedezte Rihannát, ne felejtsük el. Ezen kívül egy saját dalt adott még elő Rihanna a rég múltból, ugyebár, hát még csak onnan tud, minek

Például Taylor Swift, akinek a nevét az egész világon ismerik. Kivéve az a 83 éves brit férfi, aki konkrétan a videóklipjében szerepelt az Opel Light-ban. Fogalma nem volt arról, hogy hol is kötött ki. Barry Reynolds-nak hívják, a 83 éves Kent megyéből származó férfit. Az unokái, Millie és Francesca, nagyon meglepődtek, amikor megtudták, hogy szerepelni fog a videóban. Na de hogy került oda? Egy színész és modellügynökséggel való együttműködésének köszönhetően kapott szerepet a klipben. Azt mondták, reggel hétre Észak-Londonba kell lennem, mire én azt feleltem, hogy nincs olyan vonat, amivel odaérnék, így taxit küldtek értem, mondta a BBC-nek. És elmesélte Reynolds, hogy Swift nevét csak azután ismerte meg, hogy a fellépés előtt az újságban olvasott a turnéjáról. Hát azért cuki lehetett, amikor mindezt így realizálta. Hát egy olyan kaliberű világsztárnak, mint Taylor Swift, szerintem kifejezetten üdítő, hogyha valaki nem ismeri őt, vagy nem. Be- be-

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Halló, csók a családnak!
2: Én Marci vagyok, éppen Ráckevén van egy akkora parti.
0: És úgy gondolom, hogy te ott Ráckevén a legnagyobb parti arc lehetsz.
2: Nem.
0: De hangalapja neked tuti, hogy van valami vicces beceneved a haverok által. Tehát téged tuti, hogy nem a keresztneveden hívnak, hanem úgy, hogy...
2: Én voltam már fűrtojás korábban.
0: Fűrtojás, abszolút passzol. Igen, ennyi?
2: Őszinte leszek, tényleg ennyi. Van másik haverom, hogy taksinak hívjuk, mert hatalmas a füle.
0: Hú, micsoda csapat.
2: Mégis a rádió egyet hívjuk, hát ez mekkora megtiszteltetés, már is hol is veszik nekünk a telefont. Nagyon szépen köszönjük.
0: Tapsi, de... fűrtojás, nem tudom, kik vannak még ott. Picit olyan, mint a Harry Potterből a animágusok, amikor állattá változtak.
2: Holnap lesz a barátom szülinapja, akinek a partiát ma tartjuk. Rófnak hívják a tulajdonosnak, aki itt van.
0: Sötét nagy úr is megvan.
2: És a Rófnak a házában tartjuk a Donátnak a születésnapját. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kíván, ezek 18-dik lesz neki, hát füle érjen bokáig.
0: Édes pofám, Donát, Isten éltessen sokáig. Neked küldök egy dalt, mindjárt jó, mutatod egy kis ízelítőt belőle, aztán bulizhattok rá ott a kertben.
2: Nagyon köszönjük szépen.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Debrecenbe kéne menni.
5: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.

0: 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén.
1: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
2: Ne maradjon le a legfrissebb helyi hírekről. Dehír.hu a debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
3: Mindenhol ott vagyunk.
4: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
5: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
4: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
5: Reklámkukac mcdb.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: 33-as felújítás, most a Füredi úton dolgoznak. Szúnyogírtás, hétfő este egész Debrecenben permeteznek. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Újabb üteméhez érkezett a 33-as főút városi szakaszának felújítása. A mostani ütemben a Füredi út 76 és 94 szám közötti mintegy 250 méteres szakasz kap teljes szélességében új burkolatot. A felújítás június közepén kezdődött és ütemezetten végzi a munkát a kivitelező. A következő napokban arra lehet számítani, hogy a 33-as és a 35-ös út kereszteződése felé nyílik meg a munkaterület. Azt szeretnék, hogy augusztus végére a Böszörményi út és a Füredi út kereszteződése is megújuljon. A komplex útfelújítás 1,3 milliárd forintból valósulhat meg, és összesen 2,5 kilométert foglal magába. Földi kémiai szúnyoggyérítés lesz Debrecenben hétfőn a napnyugta utáni órákban. A kezelést a tervek szerint több autóval egy éjszaka alatt végzik el. A város területén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az önkormányzat közös szervezésében. Immár második éve kizárólag földről lokálisan végzendő szúnyoggyérítési technológiákat alkalmaznak, amelyek kontrolláltabbak és a települési élővilág szempontjából kíméletesebbek, mint a légiírtás. A Pjunik Jereván lesz a Loki ellenfele a labdarúgó konferencia liga második selejtező körében, mivel kettős győzelemmel jutott tovább az első fordulóból. Az örmények az első meccsen 3-0-ra, a visszavágón pedig 1-0-ra győztek a máltai Marsak Szlok ellen. A DVSC csütörtökön 18 órától fogadja a jereváni csapatot a Nagyerdei stadionban, a visszavágót egy héttel később rendezik. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk. Kora reggel 18-22, délután 28-32 fokot mérhetünk.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!
6: Rádió
7: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Szia, Márti, Magdi vagyok.
0: Hello.
1: És szeretném megkérdezni tőled, hogy nézed-e a VB-t?
0: Fél szemmel, de a ma este az érdekelni fog, meg a holnap. Hát, tudod, ez olyan, mint amikor az olimpiát is nézed, még akkor is, hogyha az adott sportágat nem követted. Ez olyan, mint a sportesemények Oscar-díját adója. Hát lehet, hogy nem a legjobb hasonlat, de fogom nézni.
1: Megkérdezheted, kinek drukkolsz?
0: Megkérdezheted, de kimegyek az utcára, aztán lehet, hogy salátalevelekkel meghajgálnak. De ma britteknek szurkolok.
1: De holnap a spanyoloknak kell drukkolni.
0: A Messit nem kedveled?
1: Én nem szeretem egyáltalán.
0: Uh-huh.
1: Nem, engem nem érdekel.
0: Uh-huh. De te csak a Lola Youngtól szereted azt a dalt, hogy Messi.
1: Igen.
0: Azt én is egyébként. Egy Ray Dalton dalt most neked küldök, aki viszont, hát várjál, milyen amerikai a Ray.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia!
1: Na, szia!
0: És jelenleg Németországban turnézik, nagyon a sportrajong, úgyhogy viszont

'cause I'm an alien.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, mert ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k játszottak először, például a Live Mixben, például a World Is My Radio Showban, vagy a Diszkós Hitben, vagy Cookie is. Ugye mondanom sem kell, hogy a Rádió 1 Live Mix és a Cookie féle Before és After Party Show is megújult, a nyára való tekintettel két órások lettek a mixek, Summer Edition, és Rádió 1-es DJ-kkel legközelebb jövő héten lehet találkozni a Rádió 1 Stage-en a Campus Fesztiválon Debrecenben. Jön Bibi Rexa!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: Szabadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió Egyen hamarosan. Egy olasz DJ producer Hypoton érkezik, és a Norma G. Martinnal közös Out of My Head, Cookie 5 órától mixel, jön a Before Party Show, és hogy hol lehet találkozni a többi Rádió 1-es DJ-vel, melyik fesztiválon, mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Rádió Esztégyen. A lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regal.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
2: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
3: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
2: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
3: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces hír összefoglalónkat hallják. A mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket. A nyári szünet sok diáknak nem pihenéssel, hanem munkával telik. A cégek elsősorban a 18. életévüket betöltött diákokat keresik, míg a fiatalabbak jellemzően zöldség és gyümölcs feldolgozó munkákban helyezkednek el. A legnépszerűbb nyári munkákra, például a Campus Fesztiválra már beteltek a helyek, de továbbra is bőven akad lehetőség azoknak, akik dolgozni szeretnének. A Melódiák Iskola Szövetkezet a nyári időszakban 40-50%-kal több diákot közvetít ki a régióban, mint a tanév során. Vasárnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől már több felé számíthatunk csapadékra. Kora reggel 18-22, délután 28-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazságot?

fellépéseit a fülzúgása és a szinitusza miatt, és most azt írta ki, hogy az elmúlt pár hétben szó szerint nem csináltam semmit. Eleinte ez hihetetlenül nehéz volt számomra, de a jó hír az, hogy a füleim

0: Őt hozom nem sokára, Hertz klasszikus remixet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Svéd popa folytatásban Zara Larsson is a nagy kedvenc, a Last Life. Holnap foci VB döntő, Spanyolország-Argentina, és hát most először a foci VB történetében nagyon komoly zenei történések kísérik a sporteseményt. Post Malone, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, Tom Cruise, elképesztő szupersztárok fellépnek, és az amerikai halftime show, Super Bowl halftime show mintájára itt is lesz egy ilyen, a Coldplay frontembere Chris Martin rendezésében Madonna, Justin Bieber, Shakira és a dél-koreai BTS csapata. Hát, ki kellett itt nyitni a pénztárcát elég rendesen, kifizetni ezeket a haknikat. Szezem utca és a Muppet Show bábja is fellépnek. Én mindig kevertem a karaktereket, úgyhogy most aztán végképp bajban leszek. Úgyhogy izgalmas, popkulturális szempontból mindenképpen izgalmas ez a hétvége. Jön Zara Larsson,

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy hamarosan mixben, két órán át, Monsieur Cookie-val csörünk, úgyhogy ezt most felveszem. Hello!
1: Igen, drágaságom, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Ó, hát az...
1: vagyok állandó hallgatótok.
0: Az most nincsen.
1: Most nincs?
0: Mm-mm.
1: Hát akkor az a legjobb, hogy hallottam a hangodat, akkor most örülök, hogy veled beszéltem. Nekem ez egy ajándék.
0: Hát örülök, ha így fogod fel. Én is örülök, hogy csörögtél.
1: És mikor lehet játszani, szívem?
0: Jövő héten lesznek legközelebb játékok.
1: Én csak örülök, hogy veled beszéltem.
0: Én meg örülök, hogy csörögtél, szia. Strandfesztivál játék jövő héten napközben lesz. Én, Kismerti most el, Kuki pedig nem sokára egy könnyed Ali Hop kíséretével megjelenik itt a stúdióban. Legközelebb vasárnap délelőtt rádiózhatunk együtt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Civica

0: Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén.
1: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
2: Hírek, tények, a lényeg. Dehír.hu. Dehír.hu. A debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
3: Mindenhol ott vagyunk.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Egy perces hírösszefoglalónkat hallják. A mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket. Csak korlátozottan használhatók a Piac utcai parkolóhelyek hétvégén. A Széchenyi utca és az Arany János utca, illetve a Kossuth utca és a Szent Anna utca közötti szakaszon augusztus 30-áig autómentesek lesznek a hétvégék, így a DV Parking Kft. Által üzemeltetett parkolóhelyeket nem lehet igénybe venni, azokat az ott lakók sem használhatják. A Piac utca ezen szakaszán különféle kulturális programok lesznek. Alternatív megoldásként a Széchenyi utcai mélygarást ajánlja a parkolást üzemeltetni. Cég. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől már több felé számíthatunk csapadékra. Kora reggel 18-22, délután 28-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22.

Rádió Esztégyen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hű, stabil optikai net féláron.
3: Bizony, ennek a felesen tréfa.
2: Otthoni és üzleti

0: számon. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
1: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Reklámkukac mcdb.hu.

0: 1. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Hírek egy percben, a mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket. Munkavégzés miatt hétfőtől augusztus 7-éig teljes szélességében lezárják a Budai Nagyantal utcát a Vámospércsi út Hétvezér utca csomópontnál. A 48-as számú út kapacitásbővítő fejlesztésének kapcsán a kopóréteget építik be és a végleges forgalomtechnikát alakítják ki. Földi kémiai szúnyoggyérítés lesz Debrecenben hétfőn a napnyugta utáni órákban. A kezelést a tervek szerint több autóval egy éjszaka alatt végzik el a város területén, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az önkormányzat közös szervezésében. Vasárnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Kora reggel 18-22, délután 28-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Persze, szól a Rádió 1. Jó nektek, higgyetek nekem. Viszont jövő héten egy kis leülés érkezik. Jó, azért nem kell gondolkodni, hogy mínusz 10 fok lesz, hanem 26 fok várható hétfőtől csütörtökig, jó? Érkezik egy újdonság, imádom azt a muzsikálának fiúk, a legújabb Fischer, és a szám címe Rain. Na, ez pont eső. A nesen ez eső most még jó, csak szeptembertől nélkül jön az ősz. Nem szeretem, de mindegy. Viszont ez a zene kitűnő. Lányok fiúk, a legújabb Fischer, itt a Rádió 1-en, a szám címe még egyszer elmondom. Rain! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Itt a Rádió 1-en, a szám címe még egyszer elmondom. Rain! Get him, get him!

Csak igaz, ima is legjár, mert egy helyesbítem meg, amikor mondtam, hogy nesen ez első szeptemberig, úgy gondoltam, hogy napközben éjszaka esen, hogy a természet ugyanabban is működni jó, mert kaptam egy SMS, és jogos volt, hogy ez egy kicsit durva lenne, hogy szeptemberig ne esne az eső. Viszont még egyszer hangsúlyozom, jövő tenyő egy kis leülés, 26 fok varrató, jó? De még egyszer mondom, és értetően esen ez első, de csak éjszakán, jó? Nap

0: Atom, Docsi és Anxiety.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Csak igazi mai sláger megy.

0: 06 20 3 111 111-re, és ameddig nem érkezik az első telefonaló zenélünk, érkezik egy Sharon Camera Cyril Remix.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
5: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac@mcdb.hu e-mail címen.
4: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
5: reklámkukac@mcdb.hu

0: Rewind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces hír összefoglalónkat hallják. A mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket. Forgalomkorlátozásokra és melegvíz kimaradásra is készülni kell hétfőtől a Burgundia utcában. A távhővezetéket újítják fel az 1-3 szám előtti szakaszon, a munka augusztus 10-éig tart. A beruházás miatt az érintett nyomvonal egy részét felbontják, ami a járda és a buszsáv használatát is korlátozza. Elkészült Pallag központi játszótere. A közjóléti beruházás helyszínét és játékelemeit a településrész lakóival egyeztetve választották ki. Emellett számos közjóléti közlekedést érintő és egyéb fejlesztést tervez az önkormányzat, amelyek javítják majd a pallagi városrész lakóinak életminőségét. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk. Délután 28-32 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Kívánság műsor 20 óraig, most kit köszöntsünk, szia, hogy hívnak téged?
2: Lukács vagyok.
1: Tessék?
2: Lukács.
1: Lukács, oké. Okay. Lukács, mi újság, hogy vagy?
2: Nagyon jól vagyok.
1: Na, az a jó. Szeretnéd valami üzenni, ugye, jól tudom?
2: Igen, hogy nagyon köszönöm az együtt töltött éveket.
1: De kinek?
2: A nagyannának.
1: Nagymamának?
2: Igen.
1: Jó. És most bocsánat, ezt kérdezem, él még, ugye, nagymamád?
2: Igen.
1: Jó van. Akkor sok-sok boldogságot kívánok neki, neked pedig egy jó estét, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao-ciao, szia-szia, jó legyél. Érkezik lennünk egy kis újdonság, Cemen Pala, Gene, Boys Noise, a szám címe Dracula. De jó, nem? Dracula. Ez egy jó film. Csak nem szabad nézni túl későn. Na jó van, inkább zenélünk, kukikám.
0: Cookie Weekend Show.
3: Cookie Weekend Show.
0: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most. Cookie csak rád vár.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, ki ez, van szerencsém? Halló, halló!
2: Enikő vagyok, halló, halló!
1: Hello, szia, Enikő, mi újság, hogy vagy?
2: Nagyon jól vagyok, drágám, és titeket hallgatlak, imád a kedvenc rádió, Rádió 1.
1: Nagyon
2: jó. Kedvenc rádió.
1: Nagyon jó, na!
2: Te meg a kukil, te vagy a kedvencem.
1: Na, nagyon szépen köszönöm, jól és így. Kért töltelem Ray, és a szem címe Ray is my husband, kinek szeretnéd küldöni, parancsolj!
2: Neked, meg édesanyámnak.
1: Na, és mi lenne az üzenet anyukának?
2: Nagyon szeretem.
1: Oké. Okay. Én köszönöm szépen a telefonát, és kivarok neked egy szuper kedemes estét, jó?
2: Köszönöm szépen. Ciao.
1: Köszönöm. Szia, szia.
2: Köszönöm. Szia.
1: Hello, hello. Pörögünkön egy ott érkezik Ray, és a szem címé Where is my husband? Itt a Rádió Egyen.

0: legyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, kérő kívánságműsor 20 óraig, van a túlsó végén üséges telefonalunk. Nem tudom, hogy csinálni, mindig még körüladásban, valami TikTok van, szerintem, vagy TikTok, igen. Mösző Viktor, hello!
2: Uralom a teret, jó estét kívánok, Viktor vagyok, te?
1: Mi újság?
2: Itt vagyok a szülőcsatornánál, várjál nem, szalonna sütőnél. Ezt a kettőt mindig összekeverem.
1: Jó, biztos.
2: Kerítést festünk mellette.
1: Ja, festés. Kerítés, igen, festés. Igen, igen. Milyen színű, barna?
2: Szürke lesz, szürke.
1: Szürke, jó van, oké. Jót jól alakul?
2: Szürke hétköznapokra utaljam.
1: Mit akartam mondani? Jól alakul? Jól haladtok?
2: Igen, igen, igen. Most már a meleg is megszűnőben van, úgyhogy ez tűrhető lenni itt a időjárás.
1: Kinek szóljon a szemfedek? Akinek szeretne küldeni?
2: Mindenkinek, aki kerti munkát végez egy kis energiának.
1: Oké. Megbeszéltünk, uram. Köszönöm szépen, a telefonáltál. Vigyázz magadra, és jó festést, jó?
2: Én is köszönöm. Sziasztok.
1: Ciao, ciao. Én nem festem, csak zenélek nektek. Érkezik el újabb szemfeld, és a szem címe Heart Like Mine. Cookie forradal.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, Gábor. Szervusz, Gábor.
2: Szervusz, Kukikám, nagyon jó fej vagy.
1: Köszönöm.
2: Amúgy is érted. Imádom a zeneidet, érted. Mindig jó voltál, és az is maradjál.
1: Nagyon szépen köszönöm. Na, kértel tőlem The Weeknd, és a szám címe Save Your Tears. Kinek szeretnéd küldeni? Parancsolj!
2: Hát akkor a benn dolgozom most éjszakás nővéreknek, és itt a szobatársaimnak.
1: Oké, okay. Rendben.
2: Jánosnak, Tibornak, és te téged hogy hívnak?
1: Kuki.
2: Ne, a szobatársak kérdezte, de úgy látom, lehet, hogy be van ja. Azok, nem szám. Kérdezte, mert mi? Hogyan már? Nem hallja.
1: Jó, nem
2: baj. Minden lényegtel.
1: Jó, oké. Okay. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonat, el is jó búrást kívánok neked, jó?
2: Köszi szépen, köszi.
1: Ciao, szia. Az eddig Viber üzenet, kit szólanak, fiúk. Szia, éppen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: rádió egy Jack Daniel's stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarországon

0: veled iránymutató esti mix műsora a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indítom a szombati különkiadásunkat. Négy DJ jön innentől, négy órányi mix és nagyon sok újdonság. Mellettem a Loving Arms. Hello Andris.
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Remélem mindenki felkészült a szombat estére. Hoztam nektek rengeteg jó zenét. Itt is van az első, ami Sam Felt egyik újdonsága. Ezen nyitjuk a World Is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt.

0: Itt a Rádió 1-es a Third Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, szombat van, úgyhogy egészen éjjel egyik szól az adás. Most a lemezjátszóknál a Loving Arms, aztán New Week jön 10-től, Antonio 11-től és éjféltől lesz egy különleges guest mixünk is. Pont a múlt adásban taglaltuk ki, hogy milyen jók a nappali bulik, lesz egy ilyen Hugo-lel is Budapesten.
1: Igen, és sőt, Hugo-lel egyébként nem is vállal éjfél utáni bulikat, én ezt tudom róla. Szeptember 18-án jön Budapestre, és én ennek nagyon örülök, nekem már megvan a backstage jegyem, úgyhogy én már boldog vagyok.
0: Ugye jó!
1: Úgyhogy majd ott a csajok mellett majd ott fogok állni, mert ugye Hugo-lel elég híres lett erről, hogy csajok veszik és jó csajok veszik körül, úgyhogy majd ott fogunk Gerivel áldogálni.
0: Úgy legyen!
1: Na, most pedig David Guetta és Hugo közöse, a Shine-nal megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmen Radio Show-ban. Megírjuk.

0: Egy nagyon cool zene jön most.
1: A remixelő ne zavarjon meg senkit, a külföldi Brandonról beszélünk. Egy Sam Sara és a Jala FG. Ezzel megyünk tovább Brandon remixébe. Itt a Rádió 1-en a Verdi's My Radio.

0: Jazz Fesztiválon, a Rádió 1 Stage-en. Remélem, hogy ott is jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk, és hát a következő zene ott is szólni fog, ez 100%.
1: Hát akkor el fog szólni, hogy leviszi a hajadat. Az de tényleg, Dunapart Festen ezt leteszteltem, valamint elég sok nagy buliban játszom mostanában. A nyár erre szuper lehetőséget ad. Ez szerintem így lesz majd a kampuszon is jövő héten. Na de mindegy, most itt fogom lejátszani. A Rádió 1-en, a World is Man Radio Show-ban, úgyhogy Afrojack nem éppen újdonsága, de új remixében következik a Control. Itt a Rádió 1-en, a World is Man Radio Show-ban. I just lost all control.

0: Jövő héten folytatjuk. Köszönöm, Geri, kitartás, sziasztok!
1: És maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszóknál. És jön Newbie.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Március 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Shine Radio Show szombat este, mi a most nyúlik?
1: Nicky Romero, Nero és a Like Home is ebből egy egészen speckó Tujamo remix, ami nem olyan régen jött ki pár héttel ezelőtt, és én úgy gondolom, hogy abszolút itt a helye, sőt az összes fesztivál rádió 1-es bulin fogom majd tolni. Ez az egyik visszatérő sláger itt a Rádió 1.

0: Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Newfix szokás szerint itt nálunk ezt a szombat estét. Hol fogod folytatni?
1: Én egyenesen innen Bőse megyek Szlovákiába, és onnan pedig le Siófokra, a plázsra, úgyhogy hatalmas buli lesz mind a kettő. Várom nagyon.
0: Engedünk is, hajrá, jó bulikat, maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Antonio.
2: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World Is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timica

0: Vodi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarországon

0: viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello, Anti!
1: Szia, Geri! Sziasztok, Rádió 1-esek! Kezdjük rögtön egy olyan zenével, amely szó szerint nem megy majd ki a fejetekből. Ez nem más, mint Hypaton és Norma Jean Martin közöse, az Out of My Head, méghozzá Antonio verzióban, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben.

0: Unió lemezjátszói mögött. Mit teszünk rá erre?
1: A folytatásban jöjjön egy nagyon jó kérdés. How does it feel? Hogy milyen érzés, amikor igazán beindul az este? Gyertek, mutatom is a felpörgetett választ. Érkezik Dab Dogs és Fezó közöse a How does it feel a World is My Radio Show-ban itt a Rádió 1.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Antonio.

arcok mögött Antonio.

érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Unió lemezjátszóknál. Te merre mész majd tovább innen?
1: Budapesten, itt a hegylábánál folytatom az éjszakát. Nektek kellemes hétvégét, hallgassátok továbbra is a Rádió Egyet, jövő hét szombaton pedig találkozunk itt a World Is My Radio Show-ban 23 órától.
0: Sziasztok! Bob Sinclair jön Kieszával, ez az I Can Wait, aztán pedig éjféltől a Guest Mixben Front of You a lemezjátszók mögött. Várjátok meg őt is!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. A Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: starts now.
1: Elmúlt évfél, nálunk viszont ilyenkor sincs megállás. Hello mindenkinek, Front of You guest mix-el jön a következő egy órában. Az elején ez Gissa.

0: És ennyi fért a World is Mine Radio Show szombati külön kiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Addig is élvezétek a szombat éjszakát. Jó bulizást és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Rádió, egy itt csak igazi mai sláger megy, de jó kezdés Teddy Swims-szel. Hello mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig nálam is jönnek egymás után, tényleg a legjobbakat hozom, többek között Joel Corey és Taylor Swift újdonságát is ebben az órában, most pedig egy Rádió egy DJ újdonságát, Regál Liliét, a Hear Me, amit indítok. Kellemes éjszakát!
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.

0: azok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

igazi mai sláger, vagy egy igazi fesztivál kedvenc, a Well Hello, a halott pénz is az Emlékszem Sopronban, és ki az, aki igazi fesztivált csinált a saját lagziából? Hát legalábbis az elmondások szerint, mert hogy konkrét hírek, fotók továbbra sem jöttek ki Taylor Swift lagziáról, csak azt, hogy hát ugye olyan 1000 és 2000 közötti vendég volt, meg hát egyéb finomságok. Ez Zoplájtől a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Nem állunk meg, nem dumálunk feleslegesen, indítunk egy újabb nagy kedvencet, konkrétan most Joel Corey-től a Galantis-szal közösen a Stay a Little Longer, ami érkezik, és ne feledjük, ezen a héten újra fesztivál hangulat, vagyis hát jövő héten, de hát én már ebben a feelingben vagyok, mert hogy jön a Campus, természetesen Rádió Stage-el.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy hatalmas kedvenc. Picivel 2 óra előtt járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ma is lesz Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 2 órában délután is pörögnek az igazi mai slágerek 5-től 7-ig, ma Kukival, aztán pedig jön a kívánságműsor. Most pedig a Shouse-szal folytatom, ez a Won't Forget You itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.